0: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Gabon, Gambia, Grúzia, Németország, Gána, Gibraltár, Nagy-Británia, Görögország, Grönland, Granada, Guatemala, Bissau-Guinea, Guinea és Guyana nemzeti himnuszait egyszerre.

0: L'Amacion Radio.
1: Techfelhő ajánló.
0: Kortár.

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: If you're hearing... És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Samoa, Szaúd-Arábia, Skócia, Szíland hercegség, Szenegál, Szerbia és Montenegro, a Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szingapur, Szlovákia, Szlovénia, Szomália, a Dél-Afrikai Köztársaság, Spanyolország, Sri Lanka, Szudán, Szurinám, Szváziföld, Svédország, Svájc és Szíria nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
1: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
2: A Lama Tune Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Lama Tune. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A Siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.
4: Tudod, mi az a Lama Tune? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
5: Zamatos, mint a Lama Tune.
6: Szereted?
5: A
6: kísérletező?
5: Zenéket?
6: Válogatásokat?
5: Az?
6: Experimentál.
5: Tég.
6: Experimentál.
5: Tég.
6: Alatt.
5: Több.
6: Alatt.
5: Műsort.
6: Alatt.
5: Is.
6: Találsz.
5: Ebben.
6: A
5: műfajban.
6: Például.
5: Donát Kacsa.
6: Klub.
5: Kacsa Klub.
6: Paika.
5: Vagy.
6: Havi.
5: Zaj.
6: Műsoraink.
5: Lama Tune Rádió.

0: mi van még?
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Tadzsikisztán, Tanzánia, Tájföld, Tibet, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán és Tuvalu nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Welcome back. You are listening to Kashmir Radio. This has been a recording from a protest in Berlin, where a group of mostly Polish women, but not only, have been working on a project of recovering folk songs, and this is a particular Ukrainian folk song that is being sung for resistance and in solidarity with all of those who are being affected by the ongoing war in Ukraine. If you head to the Kashmir website, kashmirradio.com, you'll be able to find a lot of resources and information about ways that you can get involved in the anti-war effort and provide support from all of those who are affected by the war, whether that is welcoming people from train stations, or whether that's hosting somebody at your home, whether that's driving to the border, picking people up, donating money, of course, is always needed. Donating medical supplies is very needed. There's all sorts of ways that you can get involved and help those there who are living in horrendous situations right now. So, yeah, with this, sending all my love and solidarity to all of those in Ukraine right now.
1: You're listening to Kashmir Radio.
2: Lamacsun Radio.
3: Török Pizza Online Radio.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Lamacsun Radio műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Egyszínű kuszkusz. Egyes tudósok nemrégiben azt állították, hogy az egyszínű kuszkuszt inkább a strigokuszkusz nembe kellene sorolni, mert a koponyája a többi falanger fajéhoz csak kevéssé hasonlít, a Strigocuscus celebensis nevű kuszkuszfaj koponyája azonban igen sok szempontból hasonló. A legújabb biokémiai vizsgálatok eredménye nyomán azonban a tudósok újra a falanger fajok között tartják számon az egyszínű kuszkuszt.
3: Lamacsun Rádió. Milyen hangot ad ki az Illuminati?
6: Most pedig következik egy wiki szócikk.
7: Jacht. A jachtok hossza 40 lábtól, 13 méter, egészen néhány száz lábig terjed. Azokat a luxushajókat, melyek 40 lábnál kisebbek, általában nem nevezik jachtnak. A megajacht szót általában 100 láb feletti hajókra használják, a szuperjacht szó pedig 200 lábnál is nagyobb hajókat takar.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Fú, viszont most már az egész kerület hall engem, eddig csak itt hallottak egy páran. Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Piringer Patrícia vagyok, az OFF Biennale egyik munkatársa. Ketten vagyunk itt az egész stábból, egyébként kb. Ez a, nem tudom, 5%-a az egész csapatnak. Mindannyiunk nevében nagyon örülök, hogy ennyien támogattatok már most is minket, és ha minden igaz, akkor velünk fogtok bulizni egész este. Nagyon nehéz pár mondatban elmondani azt, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy most itt vagytok velünk, hogy támogattok minket, vagy hogy végig bulizzátok velünk remélhetőleg az estét. Röviden az OFF-ról. Szerintem, aki nézi ezt az adást itt a Facebookon, mindenki ismeri az OFF-ot, de tudjátok, mi egy civil szervezet vagyunk, művészettel foglalkozunk. Ez lett volna a harmadik alkalom, hogy egy 6 hétig tartó kortárs művészeti fesztivállal bemutatkozunk Budapesten, erősítve a magyar kortárs művészeti szcénát, illetve annak a nemzetközi reprezentációját próbáljuk elősegíteni. Az ismert helyzet miatt ezt egy évvel el kellett halasztanunk, de azt hiszem, hogy ennek az egésznek nem mi vagyunk az igazi vesztesei, hiszen mi itt vagyunk, egészségesek vagyunk, és nem a frontvonalban dolgozunk, sőt, a támogatóinknak hála, egy év múlva megrendezzük a fesztivált. A jelenlegi esetben, illetve most ebben a pillanatban viszont itt vagyunk a Gólyában, akiknek szeretném azonnal megköszönni, mielőtt elfelejtem, hogy befogadtak minket, a Gólyán belül pedig a rádiónak, a Lakmacsú Rádiónak. Most tudtam meg, hogy egy török pizza, de hát eddig ezek, de mindegy, nagyon vicces. Nagyon szeretném megköszönni nekik és a DJ-knek, akik ma este fellépnek, hogy vállalták ezt a nem kis áldozatot. Nem azért, mert hogy itt állnak 3 órát vagy 1 órát, hanem azért, hogy ebben a helyzetben eljöttek, itt vannak, felkészültek. És hogy miért vagyunk ma este itt? Ugye az adománygyűjtésre tettük a legnagyobb hangsúlyt, de valójában mi, akármi is történik most a világban, azt gondoltuk, hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy ma nyitottuk volna meg ezt a 6 hetes fesztivált, amiben mi rengeteg energiát tettünk. Nagyon sok energiát tettünk bele. És azt gondoltuk, hogy nem csak valami ellen lehet menni, hanem valami mellett is lehet fellépni, tüntetni, mellé állni, összefogni, a közösséget pedig erősíteni. És ezért vagyunk ma este itt, és szeretném, hogyha jól éreznétek magatokat, támogatnátok minket, és egy igazi, klasszik konyhabulit csinálna mindenki. A Zoomon lehet csatlakozni, szeretném látni, hogy legalább egy páran jól érzik magukat, de úgy komolyan jól érzik magukat. És most átadom a szót egy pár másodpercre a kollégámnak, Gideonnak, aki egyébként az ötletadója az egész sztorinak, és aki kitalálta, összeszedte az egészet, hogy ő is mondjon pár mondatot erről az egészről, hiszen ő ráadásul nem csak most szervezőként van itt, hanem művészként is, aki aztán nem tudta végül megvalósítani a projektjét.
1: Sziasztok, én Horváth Gideon vagyok, én is a kommunikációs stáb tagja vagyok az OFF-ban. Ma este nyitnánk meg ugye ezt a biennálét, ami 5 héten keresztül tartana. Amit tényleg nagyon fontosnak tartunk, az az, hogy ebben a helyzetben nem szerettünk volna teljesen némák maradni, hiszen az OFF-nak ez az egész helyzet csak erősíti a témáit, vagyis nagyon felszínre hozza. Nagyon örülünk, hogy a Lakmacsú Rádió befogadta ezt az adást, és technikailag végtelenül profin támogatta, és támogatja. Illetve fel fog lépni ma 4 zenész, 4 DJ-szettel. Az első Szabó Gosheven Bálint lesz, aki egy ambient center kezdi a bulit, majd jön Lázár Gábor, majd Grillus Ábris, és végül Borsos Lőrincék zárják a bulit, ők egy egészen különleges performanszal készülnek. Nagyon-nagyon sok óvintézkedést tettünk, mindenki fertőtleníti folyton a kezét, tehát hogy próbáljuk nem veszélyeztetni a résztvevőket, de ahogy a Patrícia is mondta, ez egy elég nagy bevállalása mindenki részéről, és kérjük, hogy aki megteheti, az vegyen egy jelképes belépőt a bulira egy adománnyal a közkamra kampányban, amit az Adjuk Összén találtok meg. Teljesen meg vagyunk döbbenve egyébként, hogy pár nap alatt elértük a gyűjtés felét, de hogyha ennél tovább is tudunk menni, még annál több háztartásnak tudunk segíteni a PAD Alapítvány nagyon áldozatos munkájával, akik mi most igazából csak összegyűjtjük ezt a pénzt veletek, de hát ők lesznek azok, akik a terepen ezt majd valahogy menedzselni fogják. Erről is biztos tájékoztatni fogunk titeket, és hát csatlakozzatok a Zoom partihoz is, ami nem sokára már teljesen jól fog működni, és köszönjük, hogy velünk vagytok.

着多加生之母山丘的鲜花鲜花见不了几斤不到但半步发射的最黄皮的生在龙着多加生之

Come on.

I'm gonna do what I'm gonna do.

0: Iän, onko tää ski Harry Potter?
1: Fair Spot there.

Ich bin auch gegen, ne?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
4: Grazie a tutti.

Thank you.

Thank you.

par-delà

Yeah.

I'm going to go.

No, no, no.

0: Amatör Radyo.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejűtó Nikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
3: Ez itt a lakmacsúcs.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Áramvédő kapcsoló. Az áramvédő kapcsoló ismert még fíreli, érintésvédelmi relé, EV relé és életvédelmi relé, illetve AVK néven is, angolul Residual Current Device, németül Fehler Storm Schutzschalter, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben relatíve kicsi, szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.
0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
5: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
5: Lamacsun.
1: Igen!
4: Na mi van még?
6: Mémelés. Egy fickó... nagybőgőzik, és így a feje látszik csak meg a nagybőgőnek a nyaka.
0: És oda van írva.
6: Hogy jazz music stops. És a címe a képnek Dude, cancer is so easy to beat. I'm already at stage 4.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezett címek, tartsatok velünk!
7: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Macedónia, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, a Maldív-szigetek, Málta, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegro, Marokkó, Mozambik, és Myanmar nemzeti himnuszait egyszerre.

0: La Macsó Rádió.
1: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
0: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat.

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokálban játszottunk, és a csiga lépcső megtántorozott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember a zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Fajsztoszi korong. Szám szerinti átírás. A oldal. 02-12-13-01-18 24-40-12-29-45-07 29-29-34 02-12-04-40-33 27-45-07-12 27-44-08 02-12-06-18 kérdőjel 31-26-35 02-12-41-19-35 01-41-40-07 02-12-32-23-38 39-11

0: La Macsó Rádió.
1: A lakmacsunk, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lakmacsunk, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lakmacsunk, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lakmacsunk, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

Oh,

Isten szeme, Rácsos Stájn, nyitva tartott szátosszal.

torto, sarto sta.

Oh, no.

Fekete Gong e Pukoli Borlok Saibon. Borlok Saibon. Szirének, szemetes szirteken, sötét kontaktus.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tech felhő ajánló.
0: Kor.

0: Dagmar Tune Radio.
1: Lamacsó Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg a Bahama-szigetek, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Baszkföld, Belarusia, Belgium, Belize, Benin, Bután, Bolívia, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulgária, Burkina Faso és Burundi nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Most pedig következik egy Lamacsun Rádió Wiki hír.
1: Dnyeszter menti köztársaság. Földrajz. Ásványkincsekben szegény terület, messzet, kerámia gyártásra alkalmas anyagot, valamint az üveggyártás alapanyagához szolgáló kvarchomokot bányásznak.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytatunk.
3: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongor.
3: Élvezze hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
3: Semmi sem víz kárban.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje.
1: Lamacsun.hu per donét.
5: Most pedig következik egy wiki szócikk.
6: Tabula rasa. A fogalom története a filozófiában. Ezután az elmélettel a 11. században az iszlám filozófus Ibn Sina foglalkozott, a nyugati világban a neve Avicennaként ismert. Úgy gondolta, hogy az emberi intelligencia születéskor leginkább üres laphoz hasonló, és csak a lehetőség van jelen, hogy a tanuláson keresztül az egyén ismereteket szerezzen, a tudás a világ megismerése során bővül. Továbbá amellett érvelt, hogy az elme tartalmazza a lehetőséget a fejlődésre, ami az ismeretek megszerzésekor tudatosul is bennünk.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Lamacson Present, szerdán 10 órától a Lamacson Rádió. Egy nagyon izgalmas új együttműködés veszi kezdetét ezzel az adással. A Trafo Kortárs Művészetek Házával indul egy interjúsorozatunk, ami a Trafo egyes programjait, előadásait mutatja be. Első alkalommal a Trafo következő két hétvégés összművészeti fókuszáról fogunk beszélgetni, szeptember 18 és 27 között megrendezett Vidékváros viszonyok címmel. Mai vendégeim Erdődi Katalin, a Trafo vezetője.
1: Sziasztok!
0: Szalipszki Judit, a Trafo Galéria kurátora, programszervezője.
2: Sziasztok!
0: És Trap Dominika, képzőművész, a Csakoda művészeti csoport társalapítója.
3: Sziasztok!
0: A műsorvezető Bence Bettina. Üdvözöllek benneteket itt a stúdióban. És szerintem vezessük be a beszélgetést először ezzel a fókusz program sorozattal, ami 2027 őszén indult. Az első téma az az erőszak vége volt. Hány fókusz volt azóta? Miért döntöttetek úgy, hogy egy ilyen két hétvégés, sűrűbb, ilyen komplexebb programot szerveztek?
1: Hát azért indult el 2025 őszén a fókuszok, tehát ez egyébként az igazgatói pályázatomnak volt az egyik sarokköve, mert hogy felmerült a kérdés, hogy ugye a Trafo, mint kortárs művészetek háza, alapvetően egy transzdisziplináris intézmény, és ugye különböző művészeti területekkel foglalkozik, de a fókuszok az egy lehetőség arra, hogy ezeket a különböző művészeti területeket tényleg ilyen aktívabban, meg közvetlenebből találkoztassuk egymással, illetve engem nagyon izgatott az is, hogy mi van akkor, amikor nem egy esemény van aznap a házban, ahogy amit megszoktunk, ugye, hogy egyedi programokra látogatunk el, hanem egy komplexebb, kicsit olyan, mint egy ilyen csoportos kiállítás térben, időben performatív eszközöket, tehát hogy különböző művészeti megközelítésekkel is lehet találkozni, illetve a másik kérdés pedig az volt, hogy hogyan lehet kicsit komplexebb társadalmi témákkal, vagy aktuális kérdésekkel, de akár művészeti kérdésekkel is foglalkozni, úgyhogy ugye ne egy-egy nézőpontot mutassunk meg egymástól elkülönülve, hanem éljünk azzal a lehetőséggel, ami ugye a Trafo infrastruktúrájából, meg a ház lehetőségeiből is adódik, hogy tényleg különböző terekben különböző művészeknek adjunk lehetőséget egyrészt munkákat bemutatni, meg hogy ezek között, szóval engem valahogy az is nagyon érdekel, hogy mi jön létre a köztes térben, tehát amikor nem csak egy-egy munkával találkozunk, hanem a különböző munkák elkezdenek egymással párbeszédbe kerülni, és ugye ezt a párbeszédet mi nem is feltétlenül tudjuk, vagy akarjuk kontrollálni, hanem igazából egy ilyen kis triggert adunk azáltal, hogy így miket hozunk össze, tehát a kontrasztok is egyébként nagyon fontosak, tehát nem feltétlenül, tehát szerintem érdekes az, hogyha különböző pozíciók között feszültségek vannak, vagy eltérő vélemények, közelítések.
0: Mi alapján választjátok ki azokat a különböző témákat, amik egy ilyen fókusznak az alapjai?
1: Hát ezek is, részben ezek a témák is fakadnak abból, hogy mi az, ami éppen aktuálisan égető körülöttünk. Tehát az erőszak vége például kifejezetten ebből táplálkozott, és ugye rá akartunk nézni arra, hogy a világban jelenleg milyen, tehát kvázi egy ilyen polikrízissel állunk szemben, és egyáltalán ebben ugye az erőszak maga milyen szerepet játszik, és mennyiben tudjuk egyáltalán az erőszak végét elképzelni. Ez az erőszak hány, tehát milyen különböző módon manifestálódik, és utána voltak olyan fókuszok, például a mesterséges valóságok, ami inkább együttműködésekből fakadt, ott volt egy Európai Uniós Kreatív Európa projektünk, ahol kifejezetten mestersége és intelligencia és művészet különböző találkozásaival, meg technológia és művészet találkozásaival foglalkoztunk, tehát hogy így beépítjük ilyen módon a különböző partneri együttműködéseket is. Akkor a semmit rólunk fókusz esetén, ott megint inkább így az aktuális társadalmi kérdések foglalkoztattak minket, meg így eleve tehát hogy így a kisebbségi reprezentáció kérdése, egyáltalán az, hogy milyen kisebbségekről gondolkodunk társadalmi szinten, mit jelent a semmit rólunk nélkülünk felhívás, egyáltalán van-e többségi társadalom, vagy leginkább kisebbségi társadalom van, mert ugye a többség kicsit ilyen fikció, És az utolsó fókusz az tavasszal volt, ez a munkaszabadidő fókusz volt, ami meg így erősen kötődött így a saját helyzetünkhöz is, így művészeti intézményként, tehát hogy így a kulturális munka az ugye egy ilyen furcsa, ilyen metszetében van a munkának és a szabadidőnek, meg hát ott is azért fontos, szóval szerintem ezek olyan kérdések, amik általában elég sok mindenkit foglalkoztatnak, akik próbálják egyensúlyba hozni így a munkát és a szabadidőt.
0: Uh-huh. Ez a hatodik kiadás lesz ebből a fókuszokból a
1: nem, ez
0: vidékváros
1: szerint, ez az ötödik lesz.
0: Az ötödik
1: egyébként,
0: lesz?
1: Igen.
0: És milyen, akkor így milyen sűrűséggel, ilyen 2-3 havonta?
1: Igen, egyre ritkábban csináltunk, mert az egyik fontos felismerése a fókuszoknak az volt, hogy ugye a Trafónak eleve elég intenzív a programja, fókuszok nélkül is, és a fókuszok ban így próbáltunk egy ilyen kurátori gondolkodást is bevezetni, és uh-huh. egyszerűen ez sokkal erőforrás és időigényesebb, mint a megszokott programszervezés, mondjuk így, és akkor emiatt egy picit így az ősz az nagyon erősen és intenzíven indult, és utána a tavaszra munkaszabadidő fókusz idejével mi is elérkeztünk ahhoz, hogy most, tehát ebben az évadban például csak egy-egy fókusz tervezünk, tehát hogy fél évente egyet ősszel uh-huh. lesz a vidékváros viszonyok, és utána tavasszal lesz a következő.
0: Uh-huh. És egyébként, ami tök fontos ennél az új fókusznál, hogy bevezettétek azt is, hogy ez a fizes, amit tudsz rendszer, hogy mindenki, nyilván vannak meghatározott árujegyek, de hogy így, hogy ezzel is hozzáférhetőbbé tegyétek a programokat, meg hogy azt ösztönözzétek, hogy minél többen több programon is részt vegyenek.
1: Igen, ez minden egyszer. Meg ugye az is van, hogy ugye egy nap több program van, és igazából ezzel a fizes, amit tudsz rendszerrel, most azt próbáltuk kiküszöbölni, hogy ne egyesével kelljen a programokra venni, vagy mindig, általában eddig voltak mindig napi jegyek is, hanem egyszerűen attól függően, hogy mennyi mindent akarsz abból a napból megnézni, vagy megtapasztalni, azt szerint kiválaszthatod a jegykategóriát, tehát hogy részben a pénztárcádhoz is tud illeszkedni, de részben ahhoz is, hogy hány programot akarsz aznap látogatni.
2: Uh-huh. Illetve az is fontos, hogy ennél a fókusznál lesznek majd ingyenes programok is, illetve a korábbi fókuszoknál is voltak, de most ebben az esetben a nyitónap is ingyenes lesz, illetve a szeptember 19-i program is nagy részt ingyenes. Van egy kivétel, egy nagyon különleges program, amiről szerintem Kati fog majd még beszélni, egy olyan séta, amiről azt mondták a kollégáink, hogy kihagyhatatlan, és hogy életük egyik meghatározó művészeti élménye, úgyhogy ezt a stáb már nagyon várja, de reméljük a közönség is nagyon fogja várni, illetve ráizzanak majd.
0: És 18-án indul, és a kiállítás megnyitóval kezdődik tulajdonképpen a fókusz.
2: Igen, tehát igazából ez egy olyan nap lesz, az a legjobb szerintem a fókuszokban, hogy nagyon sok minden történik a házban, ami szervezői szempontból egy elég komoly kihívás, és néha egy káosz, de nagyon izgalmas, hogy ezek a különböző programok találkoznak, és a különböző programok különböző közönségei. Lesz ez a séta program, amit említettem, ez Miriam Lefkovicnak a munkája, az itteni közegre adaptálva. Ez azt hiszem már délután 4 órakor elkezdődik, de a házban 6 órakor kezdődnek majd a programok. A Trafo Galériában a Cooking Sections első hazai egyéni kiállítása lesz majd látható, aminek az a címe, hogy a ház, amit a malacok építettek, de ezen kívül majd lesz látható az előtérben a Csakoda kiállítása, illetve a Csakoda archívuma, amiről majd Domi fog beszélni hosszabban, és a klubban is tervezünk egy kiállítást, úgyhogy így lehet áramolni a különböző terek között majd. Akkor lehet, hogy beszélek egy kicsit a kiállításról, amit egyébként a megnyitón túl majd kiegészít egy előadás is szombaton. Szóval ez a kiállítás, ez végül is egy ilyen hosszabb távú együttműködés eredménye a Cooking Sections-szel. Ők egy duó, Alon Schwabe és Daniel Fernandez Pascal, ők Londonban élnek, és többször voltak már a Trafo vendégei. Először azt hiszem, hogy 2022-ben voltak itt, amikor egy performance előadást tartottak a klubban, és az elmúlt körülbelül másfél évben dolgozunk együtt velük szorosabban egy Klímaevők nevű projekt keretében. Ők alapvetően egy ilyen transzdisziplináris praxisuk van, ami a képzőművészet, az építészet, a kutatás, az ökológia, a politikai aktivizmus határterületén van, ami egy nagyon, nagyon egyedi és izgalmas alkotói gyakorlat szerintem, és igazából a munkáikban is megjelenik ez a fajta ilyen sokféle praxis, vagy sok nézőpontúság, és ehhez az ilyen transzdisziplináris karakterhez mérten sok együttműködővel is dolgoznak, és alapvetően, ahogy a nevük is mutatja őket, hát így az élelem foglalkoztatja, de az élelem nem feltétlenül csak az étel, amit megeszünk szerintük, hanem igazából azokra a rendszerekre és sokszor láthatatlan infrastruktúrákra koncentrálnak, amik valahogy ugye mindennapokban nem feltétlenül hozzáférhetőek a fogyasztók számára, és alapvetően az étkezést azt egy ilyen tájhasználati gyakorlatként gondolják el, és ebben a Klímaevők című nevű projektjükben is, angolul Becoming Climate War, azzal foglalkoznak, hogy az étkezésen keresztül, vagy a fogyasztáson keresztül hogyan formáljuk át a tájakat, és hogy ez a fajta a tájaknak az átalakítása utána hogyan hat vissza arra, amit mi magunk fogyasztunk, és a kiállítás maga az szintén erre, hogy ezt célozza meg, hogy azokat a láthatatlan infrastruktúrákat, amik valójában ilyen materiális szinten nagyon konkrétan körbevesznek minket, azt mutassák meg, és jelen esetben itt, ha belépünk majd a térbe, akkor tulajdonképpen egyfajta ilyen lakó környezetet, vagy ilyen lakót, stilizált lakóteret láthatunk majd, és különböző tárgyakat, ágyat, asztalt, ablakot, amik egyfajta ilyen polifónikus kórusként beszélik majd el saját ilyen kémiai keletkezés történetüket, és azt, hogy valójában mik azok az anyagok, amikből összeállnak, és hogy ezeknek az anyagoknak, ezek az anyagok részben mind visszavezethetőek a sertések testére, vagy hát a sertés tenyésztésre. Tehát valójában ez szerintem az az ereje ennek a munkának, hogy egy valahogy így áthangolja azt, ahogyan látjuk a saját környezetünket, és áthangolja azt, amit gondolunk magunkról, a tárgyainkról, az ételünkről, és valahogy ezekről a rendszerekről, amik összekapcsolják ezeket a dolgokat. És egyébként van tényleg egy ilyen nagyon hosszas kutatás, amit Hanna Lendecker tudománytörténésszel közösen végeztek, de egyébként ahhoz, hogy valakire így hasson ez a mű, szerintem nem. Tehát, hogy különböző szinteken tudhatni, vagy különböző szinteken lehet vele kapcsolatba lépni, és van egyfajta ilyen picit nyomasztó és kísérteties karaktere is, de közben pedig van egyfajta ilyen intellektuális játékosság is abban, hogy egyszer csak elkezdenek beszélni a különböző tárgyak a házban, és az egész egyébként egyfajta ilyen láncmesei struktúrában alakul, mint mondjuk a kis gömböcnek a története. Szóval nagyjából ez lesz a kiállítás, és a művészek is itt lesznek majd, és tartanak egy tárlatvezetés szombaton, illetve egy beszélgetésen is részt vesznek majd pénteken.
0: A megnyitó keretein belül?
2: A nyitónapon, amikor majd a különböző házban megjelenő egyéb praxissal is megismerkedhetünk egy beszélgetés formájában.
0: És a szombaton mondtad, hogy egy előadás is kapcsolódik a kiállításhoz, ez melyik előadás?
2: Ezt a kutatótársukkal, Hanna Lendeckerrel közösen tartják majd. Ez egy ilyen rendhagyó tárlatvezetés artistól keveréke, ha beszélnek majd ennek a munkának így a keletkezéséről, meg az ezt megelőző kutatásról.
0: Fú, hát ez nagyon, nagyon izgi. A fókusz témájához is ez egy ilyen tök jól kapcsolódik, maga a kiállítás is, meg a városvidék viszonya, az, hogy akár csak így a sertés feldolgozásból kiindulva ez a vidéki életmód, városi életmód, szóval hogy így tényleg egy kicsit ez az ilyen tudatosságra is, meg így ez a különböző szinteken is a látogatót, hogy lehet bevonni egy ilyenbe.
1: Lehet, hogy annyiban tennék hozzá, mert hogy szerintem ami kifejezetten izgalmas lesz ezen a szeptember 18-ai napon, és relatíve ritkán fordul elő a trafóban, hogy ez a nap, ez tényleg elsősorban képzőművészeti pozíciókról fog szólni a galéria terében, illetve a galéria terén túl, ugye már említettük a Csak Oda csoportnak a munkáját, amit az előtérben fogunk bemutatni, És a Trafó Színház termében is egyébként egy képzőművészeti installáció fog megnyílni hangkulisszával, ami Izatarasevics Lengyel képzőművésznek, illetve Justina Stasiowska hangművésznek a közös munkája lesz. És szerintem még ami így érdekes, mert talán így felsejlett így a Cooking Sections munkájából is, hogy ilyen nagyon erősen materiális a Cooking Sections kiállítása, de egyébként teljesen más módon, de szintén nagyon materiális lesz Izatarasevics munkája és a színházteremben, mert ő meg mezőgazdasági gépeknek az alkatrészeivel, vagy alkatrészekre emlékeztető formákkal gondolkozik, ezeket absztrahálja ilyen nagyszabású szobrászati installációkként, és szerintem nagyon érdekes az is, hogy mi a munkához való viszony, vagy akár, hogyha gondolkodunk a vidéki életről, vagy a mezőgazdasági munkáról, akkor erről milyen testi tapasztalataink vannak, vagy nincsenek. Ugye ez is érdekes, hogy így milyen az, amikor a Trafó Színház termét mondjuk ezek a gépek, vagy alkatrészekből álló nagy installációk veszik át, és ebben... Tehát, hogy ebben egyrészt Izának egyébként érdekes, hogy nagyon sok művész, aki ezekkel a témákkal foglalkozik egyébként általában vidéki térségekről, vagy kisebb falvakból származik, tehát Iza is egy kisebb faluban él Bialystok közelében, és hogy neki pont nagyon fontos az, hogy tehát, hogy ezt a tehát magát a mezőgazdasági munkának a fizikalitását, a kitartást, akár az ugye egykoron még inkább paraszti életformaként ismert, vagy a rurális életnek ezeket a hétköznapjait is, tehát hogy olyan értelemben ünnepeljük, vagy tisztelegjünk előttük, hogy elismerjük, tehát hogy elismerjük ezeket a valóságokat, és noha ugye a városban általában elég távol kerülünk ezektől, de hogy valamilyen, tehát bizonyos értelemben egy ilyen jelenlétet hoz be a színházterembe, ami szerintem elég egészen különleges, és a Fókusz összes napján látható lesz az installáció, tehát ez egy ilyen újabb kísérlet ezzel a fókusszal, hogy a színházteremben tehát hogy végig jelen lesz ez az installatív környezet, és ebben fognak egyébként majd a különböző események megvalósulni, tehát hogy valahogy lesz egy ilyen folyamatos jelenléte is a, nem tudom, vidéki életnek, mondjuk így.
0: Igen, de az tényleg nagyon izgi, meg én is így elképzeltem, hogy ott majd lesz egy zenés előadás is, és hogy látogatóként is, meg részvevőként is ez így mennyivel egy ilyen komplexebb élmény, meg egy kicsit ilyen különlegesebb így az egész az előadás maga is, meg az, hogy egy ilyen nagyobb szabású installáció is ott a térben így összekapcsolódik.

0: eseményekre, de szerintem is egyébként van egy ilyen nagyon erős párbeszéd lehetősége, de azt egyébként nem gondolom, hogy így alapvetően egyébként akiket meghívtunk, alkotó gondolkodók, ők nem idomulnak ehhez a környezethez, uh-huh. és nem is kell, hogy idomuljanak. Tehát szerintem pont az lesz az izgalmas, hogy teljesen akár gondolatiságban is mást hoznak be, mint uh-huh. Iza munkája, de hogy ennek ellenére lesz egy ilyen érdekes találkozás.
1: Illetve szeptember 19-én majd egy ilyen diszkurzív program lesz a házban, és annak ott keretett tulajdonképpen ez az installáció. Uh-huh. Csurgó Bernadettnek egy előadásával kezdődik majd a nap, és ez az előadás ad egyfajta ilyen elméleti keretezést az egész fókusznak. Uh-huh. Ő beszél majd arról, hogy tulajdonképpen hol ér véget a város, és hogyan kezdődik, hol kezdődik a vidék. Szerintem kicsit majd dekonstruáljuk a különféle ilyen romantikus vidék elképzeléseket is.
2: Meg a sztereotíp mindenféle, főleg így a város közepéről így mi a viszony ehhez a...
1: Hát meg azon is, hogy az a tervünk, az a célunk, vagy vágyunk, hogy azon is gondolkodhassunk, hogy milyen típusú szövetségek képzelhetőek el város uh-huh. és vidék között. Nyilván ezek ilyen nagyon absztrakt fogalmak, és nagyon szubjektív fogalmak, és vannak egyébként ilyen policy szintű, ilyen stratégia alkotási projektek, és ez van egy nemrég alakult kezdeményezés, a Vidéki Paktum, ami egy viszonylag friss kezdeményezés, és nekik az a céljuk, hogy valahogyan egyfajta szakmai minimumot össze tudjanak rakni egy új vidék és agrár stratégiát, és hát ez egy szokatlan helyzet, hogy tulajdonképpen a Trafó az egy kortárs művészeti intézmény, és feltetnénk a kérdést, hogy valójában mit is keres a Vidéki Paktum, hogy mit keresnek a Trafó nagy termében zöld szervezetek, településfejlesztők és gazdák, de hogy ugye a Trafónak azért egy elég erősen társadalmilag elkötelezett profilja van, és így azt gondoljuk, hogy nyilván az élelem, klímakrízis, ökológiai kérdések, ezek nagyon politikus témák, és olyan témák, amik egyébként, mint ahogy a Fókusz programja mutatja, sok alkotót, képzőművész, táncosokat is foglalkoztatnak, és ezért azt gondoljuk, hogy ennek a beszélgetésnek van tere a Trafóban.
2: Uh-huh. És az egész szombati nap akkor előadások, már mint hogy ilyen galériatérben is lesz előadás, a nagy teremben lesz ez az előadás, amit most mondtál?
1: Igen, elsősorban a nagy teremben koncentrálódnak Aha. majd a programok. Aha. És a nap második felében vendégül látunk majd gazdákat is, csatlakozik hozzánk a Hello, a Biokert, és Töröki és Orsolya, aki önkéntesként dolgozott velük, és egy úgynevezett tájkóstolót is tervezünk. Uh-huh. És ez a nap lehetőséget biztosít arra, hogy mind a gazdák közötti tapasztalat és eszmecserére, mind arra, hogy beszélgethessen a közönség is velük. És tulajdonképpen ez sem egy ilyen előzmény nélküli program. Az elmúlt évben volt már több olyan esemény a Trafóban, amikor vendégül láttunk gazdákat, például trópusi és déli gyümölcsöket.
2: Azon ott voltam, az nagyon-nagyon jó volt.
1: Az
2: nagyon, igen, és az is az a klímaevők projektben kapcsolódik.
0: Hogy Domihoz fordulnék, a
2: Csak Oda... többször felmerült.
0: Igen, a Csak Oda csoport munkája kapcsán, meg tehát, hogy ahhoz, hogy így a mert hogy erről sokat beszélgettünk Domival, hogy így hogyan viszonyultatok ti a helyi kérdéséhez, meg egyáltalán ugye most nyilván ez szerintem egyébként néha egy kicsit problematikus is ez a vidékváros kategória, tehát hogy pont hogy szeretnénk ezeket a kategóriákat meghaladni, de ahhoz, hogy meghaladjuk őket, meg kell őket nevezni. De ugye miatt hoznám be a helyi fogalmát, mert Csak Oda szempontjából is nagyon izgalmas, meg szerintem ez egy kicsit kibillenti ezt a fajta gondolkodást.
3: Igen, ahhoz, hogy erre reagálni tudjak, talán érdemes dióhéjban összefoglalni, hogy a csoportnak mi a története. 2011-ben alapult, Dés Márton és én vagyunk az alapítók. Mi akkor a Képzőművészeti Egyetemre jártunk, mind a ketten festőszakosok voltunk, és egy Diósgyőri Művelődési Házban állítottunk ki egy csoportos kiállításon, egy iskolatársunk hívott meg, és ott jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha szerveznék egy tulajdonképpen az egész országot behálózó művelődési házak hálózatát kihasználó programsorozat.

0: sorozatot, aminek az lenne a lényege, hogy kis településekre viszünk kortárs művészeti alkotásokat, és ott tulajdonképpen ezt a meglévő infrastruktúrát újra hasznosítjuk. Nyilván ennek az egyik, tehát a műveledési házban kiállítani az nem egy ilyen presztízs, egy feltörekvő kortárs művésznek, és mi pont erre szerettünk volna részben reagálni, hogy ennek ellenére vidékre vinni kortárs művészetet. Én magam is egy Budapest közeli településen nőttem fel, ami csak 15 éve város, szóval volt szerencsém megtapasztalni nekem is, hogy mennyire nem férünk hozzá például kortárs művészethez, akár egy 50 kilométerre lévő, Budapestről 50 kilométerre lévő településen sem. Szóval én ebből az élettapasztalatból is kiindultam, és így jött az ötlet, hogy akkor használjuk ki ezt a hálózatot. Ennek sokféle nevet adtunk, többek között ez az intézmény újrahasznosítás, mint intézménykritika, meg hasonlók. És 2011 és 2013 között jártuk az országot, Képvándorlás Magyarországon címet adtuk ennek a programsorozatnak, és amúgy elsősorban festőkkel dolgoztunk együtt, mert az elsődleges célunk az az volt, hogy az amúgy galériákban passzívan, egy passzivitásban látható műtárgyakat mozgósítsunk. Tehát ha valamit nem társítasz az aktivizmussal, akkor az talán a táblakép festészet, és ezt szerettük volna valahogyan felrúgni, és hát ez egy ilyen performatív lépés is volt olyan szempontból, hogy ez fontos része volt ennek a projektnek, hogy a hátunkra kötöztük a képeket, meg ikerzsákokban, meg egyéb, tehát hogy együtt utaztunk a képekkel. 2013-ban egy Balaton körüli turnét is szerveztünk, ahol biciklivel mentünk körbe, és kiállítottunk különféle balatoni településeken, Hegymagason, Zánkán, Balatonbogláron. Ezek a kiállítások ugye az egyetem alatt születtek. Itt az fontos kitérni arra, hogy mi próbáltunk erre pénzt is szerezni. Kikerestük a legsikeresebb cégeket a HVG top listáján, megtaláltuk a Magyar Cukor ZRT-t, többek között, akiknek írtunk egy levelet, és 250 000 forinttal támogatták a projektünket, úgyhogy abból egész jól elboldogultunk egy darabig, de alapvetően itt a lelkesedés volt, ami hajtotta a csapatot. Változó létszámmal vettünk részt ezeken a programokon, de mondjuk ezzel egy névsort azért mondani.
1: Igen.
0: Igen, tehát Dés Marci és én voltunk az alapítók, ezen kívül Keresztesi Boton, Szigeti Árpád, Mennyhárt Norbert, Bálint Bence, Murányi Mózes Márton, Szűcs Levente az elején, aztán később csatlakoztak még mások is, különféle projektek keretén belül Mécs Miklós, Bogyó Virág, meg még zenészek, DJ-k, irodalmárok, szóval, hogy rengeteg együttműködés volt. Én 2013-ban Berlinbe költöztem, és onnantól fogva táv munkában szerveztem a Csokodát, és akkor áttértünk az ilyen nagyobb volumenű intézmény szkvattolásra. Például az ICAD-ben szerveztünk egy négynapos fesztivált, a munkaszabadidő tematika ott már előkerült, ez egy szabadidő fesztivál volt. Aztán a Bánkitón is csináltunk egy projektet, a Transzittal 15-ben. 2016-ban megnyertük a Katalizátor díjat egy olyan ötlettel, aminek a lényege az volt, hogy olyan művelődési házakat kerestünk, amiknek a létrehozása nem a szocialista kultúrpolitikának volt a része, hanem jóval azelőtt a két világháború között civil kezdeményezésre jöttek létre, vagy munkás önképzőköröknek a kezdeményezésére. Ózdon jártunk, Üllőn, illetve Nagykanizsán. A képvándorláshoz képest ezek a későbbi, ritkább, de nagyobb volumenű kiállítások vagy programsorozatok olyan szempontból voltak mások talán, hogy sokkal több időnk volt felkészülni, sokkal helyspecifikusabb alkotások születtek, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk a kutatásra is, és hogy rátérjek a helyiek témára, a Bánkító Fesztiválon csináltunk egy helyi téma nevű programsorozatot, egy használaton kívüli vasútállomást foglaltunk el, és létrehoztunk ott különféle ilyen tematikus tereket, feldolgoztuk a sok településen ismerős teleháznak a jelenségét egy internet utáni korban, aztán Google médiummal Vándor Csaba készített nekünk egy hajtányt, amivel el lehetett jutni a vasútállomásra, illetve tovább. Mindenféle programokat szerveztünk a fesztivál területén, ilyen pop-up, vagy ilyen jelleggel, és a helyek olyan szempontból voltak érdekesek számunkra, hogy ugye miközben én szerveztem ezeket a kiállításokat, meg egyáltalán az egész csoportnak a menedzselését végeztem, közben ennek az egésznek az elméleti kontextusával is megismerkedtem, mondjuk a social turn fogalmával, vagy különféle elméletalkotóknak, Hal Fosterrel, Claire Bishoppal, és elég, hát tulajdonképpen tisztában voltam azzal, hogy mi az a diskurzus, amihez a csakoda kapcsolódik, és ez a helyieknek a fogalma az eléggé központi volt a szociálisan érzékeny projektek kapcsán, illetve a pályázati kiírásokban is rendre előkerült az, hogyha valamilyen hasonló programot csinálunk, akkor az mindig a helyiekkel együttműködésben történjen valamilyen formában. És akkor készítettünk egy olyan kiadványt, ami ezt tematizálta többek között, hogy kik ezek a helyiek, és hogy milyen formán lehet velük kapcsolatba lépni. Ez félig meddig humoros is volt, tehát egy nyilván volt benne némi irónia. Talán ez olyan szempontból fontos, hogy a Csakoda egyszerre volt egy ilyen lánglelkű projekt, aminek a tagjai nagy részt amúgy is utcaművészettel foglalkoztak valamilyen formában. Tehát volt benne egy nagy adag ösztönösség, meg antielitizmus, de közben volt benne egy nagy adag tudatosság is, vagy reflexió azokra a diskurzusokra, amikbe belekapcsolódott a munkánk. Ezt általában én képviseltem, szóval erre én így figyeltem. Minden, amit csináltunk, az, ahogyan ezt a Júci is mondta, a saját programjukkal kapcsolatban egy több szinten volt értelmezhető, mindig volt egy olyan réteg, amivel tényleg a helyi közönséget próbáltuk valamilyen formában megszólítani, vagy így közvetlenül, vagy ilyen formában, hogy tematizált a helyiek fogalmát például, illetve mindig késő projektekben volt egy ilyen helytörténeti fókusz is, és hát volt ez az elméleti réteg is, ami inkább a szakmának szólt, és ezzel már így ellene is mentünk ennek a fajta elitizmusnak, legalábbis én mindenképpen. És aztán végül úgy is oszlott fel a csapat, hogy megnyertük a katalizátor díjat, és akkor tulajdonképpen már egy olyan mederbe terülődött ez az egész vállalkozás, ami már jóval professzionálisabb hozzáállást követelt meg, mint ami amúgy számunkra autentikus lett volna, vagy komfortos. És ez szerintem ez egy eléggé klasszikus történet olyan szempontból, hogy valami, ami lelkesedésből és organikusan jön létre, a művészeti csoportosulások, főleg, hogyha, mint amúgy a mi esetünkben is, az elit köreitől távol, tehát off-space-ekben nem szakavatott, nem bejáratott, nem műértő közönségnek készítünk műveket. Tehát, hogy ennek mind van egy olyan az elittel szembe menő karaktere, ami aztán felkelti az érdeklődést a centrumban, és hát ezt nyilván díjazták is, és aztán most ezzel a trafós dokumentációs kiállítással tulajdonképpen több mint 10-15 év távlatából ez most megint egy olyan kontextusba kerül, ahol már egyértelműen az látszik, hogy ez lehet egy ilyen, hát ha nem is tudom, hogy a művészet történet része, de hát végül is afelé tartunk.
1: Abszolút igen, és amint, hogy ez az installáció, akkor ezt az bő 5 évet fogja bemutatni? A művészeti csoport munkáját, vagy inkább a projektek? Vagy kiemelve ezt a kiadványt?
0: Az a helyzet, hogy rengeteg műtárgy, nagyon sok FMR installáció uh-huh. született, hiszen több olyan kiállításunk is volt, ami a helyben felelhető anyagokból készült, vagy mondjuk az ICAD-ben a műtárgyraktárból építkezett, ágyakat építettünk ott talált tárgyakból, vagy a rengeteg soros alapítvány által, meg NKA által még a hőskorban finanszírozott ilyen katalógusokból készítettünk fekhelyeket magunknak, és hasonlók, szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen gag és nagyon sok ilyen helyspecifikus műalkotás született. Ezekből szeretnénk egy válogatást csinálni a dokumentációból, illetve jó pár olyan falfestés készült, amit reprodukálni tudunk, ráadásul úgy, hogy a trafóban is értelmet nyer, illetve néhány videót is vetítünk majd. Még valamilyen formában szeretnénk, hogyha bemutathatnánk a mindenkit, aki részt vett ebben, legalább egy névsor erejéig, rengeteg merch készült, most mindenki bújja a saját archívumát, hogy hát, ha előkerül még valami, úgyhogy ez még változik, de nagyjából valamiféle, azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen dokumentációs kiállítás lesz, vagy installáció.
1: Uh-huh. És ez is 18-án lesz már látható.
2: Igen, igen, 18-ától, de gyakorlatilag ott egy ilyen többszörös megnyitás történik a nyitó esemény részeként.
1: És lesz a következő nap bármi előadás, ami a csoport munkájáról lesz? Ilyesmit terveztek?
2: Alapvetően azt tervezzük, tehát amit Júci említett is, hogy a 18-ai napot szeretnénk, tehát hogy ezt az ilyen komplex nyitást, amiben több művész munkája lesz látható és látogatható, ezt szeretnénk egy olyan artistalkkal lezárni, ahol minden jelenlévő művészt meghívtunk. Például ott abban az is lenne az érdekes, hogy ugye itt mindenki saját nézőpontjából, meg saját praxisen keresztül tud egymással párbeszédbe kerülni. Létettük ezt a, tehát hogy egyrészt ugye ez a központ versus nem tudom, hát most a periféria szerintem egyáltalán nem jó szó, de hogy ugye nyilván a trafó az egyfajta többszörösen is központ, azon túl, hogy fővárosi művészeti intézmény, és nyilván például az egyik projekt, amit szintén tavaly ősszel kezdtünk el, a Performance Bus is egy kísérlet arra, hogy kimozduljunk ebből a központból, és hogy különböző térségekbe utazzunk az országon belül, és akkor ebben nyilván van ez a kihívás, hogy ugye mi utazunk közönséggel együtt, tehát hogy vannak, akik Budapestről tartanak velünk, és akkor különböző állomásokon pedig, ahol a performance busz megáll, mert ez általában nem egy célállomást jelent, hanem 3-4 állomást is akár, ott helyi partnerekkel dolgozunk együtt, a helyiséget lehet, hogy ilyen értelemben, ezt nem olyan értelemben nem közelítjük meg kritikusan, mint amit a Dominika említett, mert hogy szerintem itt ebben az esetben rendkívül fontos az, hogy legyenek helyi partnereink és szövetségeseink ahhoz, hogy egy olyan művészeti / közösségi eseményt tudjunk létrehozni az egyes állomásokon, ami nem csak ugye annak a közönségnek szól, aki velünk utazik, hanem szól az ott élőknek is, és most itt elég, tehát lakitelekre, illetve a Tiszaszugi térségbe fogunk utazni, ami egyébként szerintem mind a vidékváros viszony szempontjából, mind pedig a vidékreprezentáció szempontjából elég, tehát hogy elég különleges térség, mert ugye Tiszaszughoz, tehát ha már sztereotípiákról van szó, akkor Tiszaszugi térséghez mindenképpen kötődik egy most már majdnem több mint egy évszázados stigma, ugye a tiszaszugi méregkeverők történetével, ami egyébként szerintem egy nagyon komplex történet, de nagyon érdekes volt az, hogy ugye hogy reagáltak az ott élők arra, hogy ugye részben például az egyik művészeti munka, amivel dolgozunk, a Performance Bus, az a Zug című előadás, ami a tiszaszugi méregkeverők történetét dolgozza fel, de ugye közben ez kerül párbeszédbe a nők mostani helyzetével, illetve a nők elleni erőszaknak a kérdéseivel. amit egyébként fontosnak éreztünk, tehát itt szerintem azért van lehetőség arra is, hogy ezt a sztereotípiát ne újra termeljük, hanem bizonyos értelemben megvizsgáljuk különböző szemszögekből, meg egy ilyen kortárs kontextusba helyezzük. A lakiteleki célállomás meg azért nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt hónapokban nagyon sokat hallottunk rendszerváltásról, meg rendszerváltozásról, és erről sok mindent lehet gondolni, de ugye mindenképpen van egy történeti rendszerváltozás is a 80-as évek végén, amihez a lakiteleki találkozók kapcsolódnak, és ott is egy érdekes kérdés merül fel az értelmiségi köröket, meg az akkori ellenzéki politikát tekintve, hiszen ott is megoszlottak egyébként a liberális értelmiségi versus a népi demokraták. Nagy kérdés volt az, hogy ők akkor a rendszerváltás idején hogyan és milyen módon tudnak összefogni, mennyire válnak szét a különböző érdekek és értékrendek, és ugye a lakiteleki találkozó egyébként erősen kötődik olyan politikai személyiségekhez, mint Lezsák Sándor, akivel ugye nyilván azóta nagyon sok minden történt lakiteleken is, és nagyon, tehát hogy így érdekes szerintem ezekhez a történetekhez is visszanyúlni, és ezt is megvizsgálni, és lakiteleken egyébként egy újabb találkozót kezdeményeztünk helyi partnerekkel, ami egy lakiteleki találkozó a jövőről, tehát hogy ott azokról a kérdésekről szeretnénk együtt gondolkozni, ami a helyben az ott élőket foglalkoztatja a jövő kapcsán, és ezt is, tehát ugye próbálunk egy ilyen balanszírozást a performance busszal, ami kihasználja a művészet lehetőségeit arra, hogy így a képzelőerőt is különböző módokon mozgósítsa, úgyhogy ez a közösségi fórum, ez egybe fog kötődni egyébként majd egy csónakos felvonulással a Tőserdői Holtákban, szóval nagyon egyébként izgalmas ezekkel az eszközökkel, meg a lehetőségekkel élni, amit ezek a különböző állomások kínálnak, mert egyébként az is nagyon fontos, tehát amit Dominika már említett a művelődési házakkal, hogy a performance busznak is az egyik fontos tanúsága volt, hogy egyébként rengeteg helyi partner van, és nagyon sok különböző típusú intézmény van, akár múzeumok, akár különböző kisebb-nagyobb szervezetek, akik rendkívül aktívak, és sokszor egyébként kevéssé láthatóak, főleg így Budapest szemszögéből, de egyébként meg nagyon, tehát hogy nagyon értékes közösségszervezői munkát végeznek, meg egyébként sokszor kulturális, meg művészeti értelemben is egyébként iszonyúan kísérletezőek, meg progresszívak, úgyhogy ezt is fontosnak tartjuk így a performance buszon keresztül, hogy ezeket a kezdeményezéseket jobban láthatóvá tegyük, uh-huh. De ugyanúgy mondjuk aktivistáknak a kezdeményezését, vagy helyi fiataloknak a különböző közösségi projektjeit. Uh-huh.
1: És ez a performance busz szeptember 26-án lesz, csak hogy, és ez a fókusznak a vége.
2: Igen, tulajdonképpen ez az utolsó előtti nap.
1: És ezek a performance buszok mindig a fókuszhoz kapcsolódnak, és a fókuszok témáihoz, vagy vannak, amik így külön álló?
2: Nem, alapvetően ez az első alkalom, hogy a fókusz témájához kapcsolódik, részben azért, mert hogy ugye pontosan az a téma.
1: Jól adja
2: a témája a fókusznak, mint a performance busznak is, de amúgy nem, mert ez, amit említettem, hogy így ezek a, tehát mind a fókusz, mind a performance busz egyébként nagyon-nagyon erőforrás igényes, mondjuk így, tehát ilyen kisebb fesztivállal érnek fel, úgyhogy ezeket általában inkább külön választjuk.
1: De nagyon izgalmas meg a hely választás is most ehhez a témához is. Mi a tapasztalat egyébként, hogy kik szoktak a performance buszokon részt venni, a trafónak amúgy is közössége, vagy van olyan, aki témához kapcsolódik, vagy korosztályban van-e bármilyen?
2: Ez érdekes egyébként, de egyébként vannak, tehát hogy részben trafós közönség, de egyébként van idős, tehát hogy úgymond így a trafó közönségéhez képest mondjuk akár, tehát idősebb korosztály is intenzívebben van jelen, de mondjuk ez szerintem részben annak köszönhető, hogy lelkes emberek a családjukat mozgósították, hogy jöjjenek el a performance busz utazásra, és vannak visszatérő utasaink, illetve egyébként érdekes módon többek között Csurgó Bernadett, akit már említettünk, szintén vidékszociológus kollégákkal utazott velünk már egy vagy két alkalommal. Tehát, hogy így ez érdekes, hogy ugye nyilván sokan foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, kérdésekkel, akár kutatóként, gondolkodóként, és őket is érdekelt ez a program, de így alapvetően egyébként ez egy ilyen kirándulós csapat.
1: Uh-huh. Az tök jó, meg mindig jó így kicsit így kivonulni, meg így megismerni egy másik szűrőn keresztül egy-egy térséget. Amiről már szó esett, amit Judit már így behozott, egy nagyon izgalmas performance, ami szintén a nyitónapon, vagy előadás performance, ami már a nyitónapon indul. Most kézen foglak, és arra kérlek, csukd be a szemed. Ezek a város séták, ezek is már 18-án indulnak, performance séták egészen pontosan, és hogy kell ezt elképzelni?
2: Hát ezt úgy kell elképzelni, egyébként most pont ilyen szempontból érdekes, mert ugye a városról annyira sokat nem beszéltünk, már így a vidékváros viszonylatban. A performance-séteket úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagyon, tehát ez olyan értelemben intim találkozás, hogy egy látogató találkozik egy előadóval vagy vezetővel, és egy órán keresztül sétálnak a városban úgy, hogy a látogatónak gyakorlatilag végig csukva van a szeme, és adott pillanatokban, amikor a vezető megállítja és megkéri, hogy nyissa ki a szemét, vagy akkor, tehát egy kicsit úgy működik, mint egy fényképezőgépnek a shutterje, hogy egy pillanatra kinyitod a szemed, látsz valamit, és utána újra becsukod. És ez egy nagyon érdekes testi tapasztalás. Nekem volt alkalmam a Miriammel már korábban Bécsben is együtt dolgozni, mert így teljesen átrendezi azt, ahogyan a városi teret, vagy a körülöttünk lévő teret érzékeljük, és amit nagyon, tehát hogy szépen tehát csinálnak a Miriamék, ez egy live, tehát hogy így élőben koreografálják a sétát, attól függően, hogy éppen mi történik körülöttük, van, tehát hogy megismernek különböző útvonalakat, meg lehetőségeket, de ugye általában, mivel a város is folyamatosan változik, egyik séta sem ugyanaz, meg itt nagyon fontos a szaglás, a hallás, a tapintás, tehát hogy igazából teljesen más érzékszerveinkre fogunk fókuszálni, mint a látásra, és ettől így nekem az volt nagyon érdekes, amikor csináltam velük a sétát, hogy az a környék, amit ismertem, az is teljesen ismeretlenként hatott, és egy csomószor nem tudtam, hogy hol vagyok, holott tudtam, hogy tudnom kellene, mert hogy nem mehettünk annyira messzire. És ami még izgalmas, ez szerintem inkább azoknak érdekes, akik foglalkoznak tánccal, meg különböző ilyen testi technikákkal, hogy kidolgoztak egy olyan érintést, vagy egy olyan, tehát olyan módon tartják meg az embert ebben a csukott szemű sétában, hogy akár nagyon bátor is tudsz lenni, tehát hogy vannak emberek, akikkel elkezdenek szaladni úgy, hogy csukva van a szemük, és hogy egy ilyen nagyon, tehát egy nagyon érzékeny kapcsolat is, így a látogató meg a vezető között, meg szerintem egy szuper lehetőség arra, hogy egy kicsit, tehát hogy ebben is van egy ilyen perspektívaváltás, meg egy ilyen kibillentés, hogy nem a megszokott módon találkozunk a várossal, hanem másképp, és egy picit szerintem lehet, hogy érdekesen fog rezonálni a Cooking Sections-nek az ilyen különböző, akár ilyen építőanyagokra, vagy más ilyen, tehát ilyen anyagiságra fókuszáló munkájára, mert hogy egyébként egy csomó ilyen részlettel is találkoztatnak minket, vagy nem tudom, szóval, hogy így, és ami még ebben különleges, hogy Miriam átadja ezt a tudást 4 magyar előadó művésznek, Horváth Acának, Kacsó Imolának, Kancsó Lucának és Horváth Nórának, és ők megtanulják tehát ezt a praxist, és utána ők fogják egyébként a sétákat előadni a látogatóknak, meg akár ugye ez egy lehetőség is arra, hogy a sétákat úgymond repertoáron tartsuk a későbbiekben, mert hogy...
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy akkor ez nem csak a fókuszon belül tud működni, hanem akkor utána egy visszatérő program is lehet akár. Igen, hát ez érdekes, hogy a különböző évszakok, különböző, nem tudom, bármi kapcsán is, hogy változik a környezet, vagy a városi környezet, és akkor ez a környék, vagy tényleg úgy kell elképzelni, hogy ez a város, vagy inkább csak a trafó környéke, vagy így ez is egy ilyen szabadon.
2: Hát annyira nem szabadon, mert hogy ugye a trafóból indulnak a séták, ott van a találkozóhely, úgyhogy az az egy óra az áll rendelkezésre arra, hogy így kimozd.
1: És aztán vissza is.
2: És vissza is tér a trafóba, igen, igen. Tehát, hogy olyan nagyon messzire nem lehet eljutni, de azért vannak lehetőségek.
1: Fú, ez nagyon izgalmas, mi is néha tartottunk ilyen városi, vagy mi a hang megközelítésén, de hogy ez egy ilyen egész testet, meg figyelmet igénylő, meg minden érzékszervet igénybe vevő előadás, ez is nagyon izgalmas. Mi az, ami még kimaradt az előadások közül? Ugye a nagy teremben, az installációban két előadás is helyet fog kapni. Egyik a gondozási központ előadása, illetve lesz egy performance, Mély József és Hevesi László performance a 20-án.
2: És már Dominika említette az emlékezett kérdést, és szerintem a Mély József és Hevesi László munkája az leginkább, nem mint hogy más módon kapcsolódik az emlékezethez, de felteszi azt a kérdést, hogy mi az, amit tett például a társadalomtörténet szempontjából, mi az, amit tudunk, és az agrárszocializmusról, illetve az agrárszocializmus egyik vezéralakjáról, Szántó Kovács Jánosról fog szólni a performance előadásuk, de Szántó Kovács János utóéleteiről is, mert elsősorban egy szoborból fognak kiindulni, ami Hódmezővásárhelyen áll, és amit Somogyi József készített, és egyébként pedig kötődik a Kisvarsó csoporthoz is, akik kimozdították ezt a szobrot Hódmezővásárhelyről a Stedelijk Múzeumba, Amsterdamba. Tehát, hogy így különböző szálakat követ majd a performance előadás. Nekem ebben az izgalmas, hogy azért az agrárszocializmus az nem egy olyan társadalom, tehát egy társadalmi mozgalom, amiről annyira sokat tudnánk, és szerintem ez is egy ilyen fontos kérdés, hogy így mit tanulhatunk akár különböző rurális társadalmi mozgalmakról, meg mozgalmaktól, amik így jelentősek voltak az elmúlt időkben. A gondozási központ munkája pedig Bárdics Évához és Bertók Mártonhoz kapcsolódik, és ők a Parasztálleendés albumukat fogják előadni, ami talán azért is különleges, mert az albumot lehet, hogy egész sokan ismerik, de élőben relatíve ritkán lehetett hallani, úgyhogy erre lesz majd lehetőség Mély József és Hevesi László performance előadása után, és ők ugye azt a kérdést teszik fel, hogy a népi kultúrához hogyan viszonyul a zeneipar, illetve a kortárs kulturális közeg, hogyan használja azt, és ezzel szemben fogalmaznak meg kritikát, ami erősen táplálkozik egyébként akár Mark Fishernek a kapitalizmus kritikus meglátásaiból, és közben ugye ezt ötvözik, tehát hogy zenei szempontból, meg egy népi, gépi duó, tehát hogy kísérleti elektronikával és népi elemekkel.
1: Uh-huh. Ez a nyitó, az első hétvége vasárnapján.
2: Szeptember 20.
1: Mi az, ami a második hétvégének a menetrendje?
2: A második hétvégén két munka lesz még látható szeptember 24-én, amik egészen friss hírek, úgymond. A Ajtai Péternek lesz egy új projektje, egy lecture koncert, így fogalmazott, még nagyon, tehát hogy még egy alakuló projekt, ami Anthony Braxton győri fellépéséhez, illetve a Győri Művelődési Házhoz és Hatyándini Jenő munkásságához kapcsolódik, és elsősorban 80-as évekbeli történeteket fog feldolgozni, és ez szerintem nagyon érdekesen fog rezonálni a Csak Oda csoport munkájára is olyan szempontból, hogy ezeknek a művelődési házaknak különböző időszakokban milyen szerepük volt, és milyen szerepük volt például a kísérleti zenei élet támogatásában a szocializmus alatt például, és milyen lehetőségeket teremtettek egyébként sokszor rendkívül progresszív, tehát progresszív módon kísérletezésre is. Szóval szerintem ezek a perspektívaváltások egyébként nekünk nagyon fontosak voltak a fókusz programjának összeállítása szempontjából, hogy akár ezeket a különböző részben elmúlt évek, vagy akár korábbra visszanyúló történeteket, amik részben személyesek, részben kollektívabb megmozdulások, ezeket láttassuk, és ez nagyon egybevág Ajtai Péter érdeklődésével is, tehát hogy ő írt is erről a jelenségről korábban, és most ez egy lehetőség lesz arra, hogy egy ilyen lecture-koncert formájában feldolgozzák egyébként Hartyándi Jenővel közösen ezt a, ezt a történetet, meg meghívott zenészekkel, illetve egy színész főszereplővel közösen, aki Hartyándi Jenőt fogja játszani, és egy másik performance, amit szeptember 21-ére tervezünk, Molnár Csaba, Nicole Klor performance lesz, aki egyébként a Fókusz képanyagát is adta, úgymond a fotósorozatával, amit a szülőfalujában Ragyolcon készített, és részben ehhez a fotósorozathoz kapcsolódóan fog egy rövid performance-ot megalkotni, ez majd Ajtai Péterék koncert lecture előtt lesz látható szintén, tehát mind a kettő a színház teremben az installáció közegében, úgyhogy ez a 24-i program, és 25-én pedig a Trafó részvételi alkotóműhelye a Gondolat generátor szervezésében valósul meg egy találkozás a Csepeli Buratino iskola, illetve az Arlói Színfolk műhelynek a fiataljai között az átjáró programmal együttműködésben, ami a fővárosi színházak ilyen színházi nevelési műhelyeinek egy közös programja, úgyhogy ez egy ilyen fiatalokra fókuszáló program lesz, amiben a buratinosok egy vitaszínházat, az arlóiak pedig egy koncertet fognak bemutatni, és zárni pedig ezt a napot Olá Balázs és Horváth Nóra Bál című előadásának egy részletével, illetve egy ahhoz kapcsolódó workshophoz, és workshoppal fogjuk zárni, és ők meg ugye egy ilyen, hogy úgy szóval, azt bocsánat, most remélem jól emlékszem, veretős, kortás, mulatós, tehát való ilyen ez a bál műfaja, és hogy gyakorlatilag ezt fogják így egy ilyen részvételi programként workshop keretében behívni ugye a fiatalokat is arra, hogy kipróbálják a különböző lépéseket.
1: Fú, hát én, igen, ez nagyon, nagyon izgi program, meg tök jó, hogy már egy-két meglévő programot is így lehet valamilyen formában, rövidebb, hosszabb verzióban így kapcsolni a fókuszhoz is, vagy újra behívni, akár ez a legutolsó is, amit mondtál. Ez egy mozgalmas évnyitó, vagy évadnyitó. Mi az, ami még bármi van, ami kimaradt?
3: Hát időnként majd felhangzik a Izatara Savics hanginstallációjának az aktiválása a különböző napok különböző pontjain. Ezt egy meglepetés.
1: Ez a nagy teremben, az installációhoz kapcsolódik.
3: Ez így folyamat, nem csak itt térileg keretezi a programot, hanem időnként aktiválódik is az installáció.
1: A különböző előadások miatt gondolom nem lehet mindig, hogy menjen ez a hang, hanem hogy van ennek egy ilyen időbelisége, amikor...
2: Hát úgy talán úgy lehet jól elképzelni, hogy így egy kicsit minden programot felvezet meg, majd lezár az installációnak az aktiválása, és ennek van egy hangkulissza része, amit Justina Stasiowska készített, és egy fényterve, amit Dézsi Kata készített, és akkor kicsit van egy ilyen életrekeltési szándék, hogy így a különböző munkák, amiket Iza elhelyez a térben, azok így ez így életre tudjanak kelni, mondjuk így, vagy szóval, hogy adjunk nekik egy olyan jelenlétet, ami, tehát ne redukáljuk egy ilyen installatív környezetté magát a művészeti munkát.
1: Nagyon jó.
3: Mindenkit szeretettel várunk.
1: Nagyon szuper, és hát gondolom nyilván rengeteg munka van mögötte, meg az, hogy mind a nemzetközi, mind a helyi programok, mind a egymáshoz való viszonya ezeknek a programoknak, ez tényleg egy ilyen lenyűgöző, meg két hétvége. Mi az, amit a legjobban vártok egyébként? Kész legyen az installáció a galériában.
3: Nagyon várjuk, hogy minden ide érjen. Aha. De egyébként hát én nagyon várom ezt a városi sétát, mert így tényleg azt hallottam, hogy ez ilyen különleges, egyszerű és megismételhetetlen helyzet, meg az nagyon tetszik benne, hogy mert mint hogy ez a bizalomjáték is, meg ahogy a különböző ilyen látáson túli érzékszervek aktiválódnak, és hogy ez egy ilyen másfajta szomatikus élmény lesz. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok, illetve persze arra, hogy egyszer csak így minden történik a házban párhuzamosan, és hogy ezek így hogyan adnak ki egy nagy egészt, vagy egy témának a különböző megközelítéseit. Én ezt várom.
1: Bízunk benne, hogy a látogatók is majd így hozzáállni ez, hogy minél többféle dolog, minél több impulzus, és hogy ők is saját magukban így, hogy gondolják így tovább a
3: karanténet. Igen, szóval hogy azt még kihangsúlyoznám, hogy ezeket a kiállításokat meg lehet nézni mind a két hétvége alatt, úgyhogy nem vissza lehet térni, nem kell mindent egyszerre megnézni, mert tényleg ilyen befogadói szempontból is így soknak tűnhet egy ilyen nap, de így vissza lehet térni, vagy lehet egy-egy programra is jönni. És
1: Igen, és a kiállítás az november 8-ig látogatható. Igen.
3: Amúgy.
1: Igen. Hát ez is tök jó, hogy mindenki így a saját befogadásához tudja kicsit így igazítani a programokat. Úgyhogy nagyon várjuk, akkor még egyszer szeptember 18 és 27 között trafó, és 26-án pedig performance busz szintén a trafóból indul. Köszi szépen, hogy meséltetek. Reméljük, hogy a hallgatók is kedvet kaptak a programokhoz, meg felkeltette az érdeklődésüket akár ezeknek a fókuszoknak így a látogatása a jövőben, illetve a vidékváros viszonyok programnak a látogatása.
2: Mi köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok, ott találkozunk!

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Lamacsún Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
1: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Búvárkund. A Búvárkund néven ismert Zsotmund lovag első András seregének egyik katonája volt. Létezése bizonyított, mivel neve a képes krónikában jelenik meg, amikor 1051-ben a német császár hajói alá úszva egymás után megfúrta és elsüllyesztette azokat. Történelmi létezését valószínűsíti még, hogy a képes krónikában az eseményt, az előtte és utána szereplő neveket más korabeli oklevelek is említik.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangot ad ki a

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
5: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Csavardi Samu. Nevei és tisztségei. A Gyűrűk Ura függelékeiben Tolkien azt állítja, Samu nevének igazi vagy nyugori alakja Banazir Galbasi vagy Galpsi. A Banazir név elemeinek jelentése félig bölcs vagy egyszerű. A Galbasi a Galabasz falu nevéből ered. Frodo azzal fejezte ki szeretetét, hogy a rettenthetetlen Samunak hívta őt. A király visszatér függeléke szerint a negyedkorban megyei időszámítás szerint 1427-től Samut egymás után 7-szer választották 7 évre a megye polgármesterévé.
6: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
7: Zamatos, mint a lamacsun.
3: Lamacsun Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
8: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Igor Stravinsky életútja. A tavaszi áldozat, melynek premierje a zene által megosztott közönség soraiban hatalmas zavargást váltott ki, átalakította a jövendő zeneszerzők ritmus szerkezetről alkotott képét, és egy elképzelt ősi Oroszország pogány szertartásairól alkotott víziója máig elbűvöli hallgatóit.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
9: Keselyű tonikot.
10: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Pakisztán, Palau, Palesztina, Panama, Pápua-Új-Guinea, Paraguay, Peru, a Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália és Puerto Rico nemzeti himnuszait egyszerre.

0: La Macchun Radio.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
0: Hátfájás.
1: Aktív életmódot folytatunk.
2: Mosogatógépen is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
2: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
2: Semmi sem víz kárba.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Macchun Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világ.
1: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje.
4: lamacchun.hu/donate.
5: Most pedig következik egy wiki szócikk.
6: Kazimír Szeverinovics Malevics. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes absztrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.

0: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
1: Nyilván.
0: Akkor hozz már egyet.

0: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségem lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Mémelés. Opens freezer, ez ugye ezt kéne érteni. Hogy kinyitja a hűtőt, amikor ő azt mondja, hogy, hogy bizonyos.
1: Hát, hogy 17 be... vagyok, de a testem egy 5 évesé. Hát ezt magyarul ugye nem lehet eljátszani ezt a viccet, de angolul így működik. Hogy nekem I have a body of a 5-year-old.
2: Lakmacsun Rádió.
3: Tech felhő ajánló.
1: Kortárs.

0: La Magyar Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt újra a String Theory a Lakmagyar Rádión, teniszről és minden másról. Itt van velünk Bokor Péter, állandó szerkesztőtársam.
3: Cső!
2: Hello, Bolyi Lóránt vagyok, és van majd meghívottunk, akihez rögtön fordulok is, Molnár Kristóf személyében, aki a 444 internetes oldal újságírója, politikai újságírója, és hát emellett rendszeresen közöl cikkeket tenisz tárgyban, egészen széles a paletta, tehát a tenisszel kapcsolatos könyvektől az éppen visszavonuló világsztárokon át a legfontosabb eredményekig. Úgyhogy üdvözlünk a stúdióban, üdvözlünk a műsorban, nagyon örülünk, hogy eljöttél. Én inkább azért örülök, mert egyébként a magyar nyilvánosságban nagyon kevés szó esik a teniszről, már olyan értelemben, hogy egy picit értőbb módon írni róla, vagy arról szólt, hogy írományok azok úgy azt mondanám, hogy csekiek, vagy limitáltak, és mindig örültem a te írásaidnak, például a 444-en, ahol azért vannak ellenlábasai is a tenisznek, Bede Márton személyében, de ezt majd egyszer le kell meccselni, hogy mekkora tévedésben él a tenisszel kapcsolatban. Szóval üdvözlünk a műsorban.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Hát rögtön az első kérdés, hogy te hogy kerültél a tenisz közelébe, vagy hogy mennyire, miért gondoltad, hogy egyáltalán írni fogsz így a politikai újságírás mellett a teniszről?
3: Hát a tenisz az egy ilyen nagyon régi dolog az életemben. 2003-ban, 7 éves koromban kezdtem teniszezni, akkor ilyen 12-13 éves koromig versenyeztem, és országos szinten aztán utána már csak a helyi amatőr pécsi mezőnybe játszottam, szóval ez így nagyon régóta ott van az életemben, és amikor elkerültem a 444-hez újságot írni, akkor úgy voltam vele, hogy néha a politikai tartalmak mellett olyan dolgot is szeretnék behozni, ami engem személyesen érdekel, és a tenisz is ilyen volt. Szerencsére erre megvolt a hely, meg a szerkesztői ilyen jóváhagyás, úgyhogy ha akarok írni teniszről, akkor írhatok, és néha szoktam is. Nem olyan sokszor, de azért így ilyen évi, tudom, 4-5 cikket azért ilyen összeszoktam hozni nagyjából.
4: Azt megkérdezhetem, hogy tehát a szerkesztési folyamat az ugyanaz, mint a többi cikknél, mert gondolom kéne egy kompetens ilyen peer, aki mondjuk nem tudom, Borgról írsz valamit, és akkor azt így kontracsekkolni, hogy nem tudom, ha mondjuk para a csávó, tehát hogy nem valami íze mellé, amit mondjuk a te aspekt, na mindegy, szóval a szerkesztési folyamat.
3: Igen, hát ugye az van, hogy nem sok szerkesztő ért nálunk a sporthoz, még kevesebb a teniszhez, de szerencsére van egy szerkesztő, aki amúgy így régóta követi a teniszt nézőként, ezeket a cikkeket általában szoktam úgy megnézni. Ő a Haszán Zoltán. Talán nem haragszik meg, ha elmondom a nevét, szóval vele volt is amúgy egy fogadásunk még 2024-ben, azt hiszem, hogy Djokovic nyere, amikor megírtam az egyik cikkemben, hogy Djokovic nem nyer több Grand Slam-et, ez 2024 év elején volt, és akkor volt vele egy fogadásunk, hogy ez így bejön-e vagy nem, és egyelőre nyerésre állok, és szerintem nyerni is fogok ebbe a fogadásba.
4: De az izgulós.
3: Azért izgulós, nagyon izgult
4: az elmúlt pár évben.
3: Igen, nagyon izgult a párszor.
2: És miben fogadtatok?
3: Erre van. Hát szerintem ez a dicsőség.
2: Egy Wimbledoni jegybe, vagy nem
4: vagy egy Djokovic tetkó.
3: Igen.
2: Na, szuper. Igen, a Zoltán talán az, aki még írt teniszről. Én úgy emlékszem, hogy talán ilyen, legalábbis, hogyha nem is hosszan, de hogy ilyen eredményekről ő is beszokott számolni néha. Na, ez tök izgalmas. Mik az első ilyen teniszemléked, vagy volt esetleg valaki, akit így nagyon követtél, vagy nagyon megszerettél a kezdettől fogva?
3: Hát...
2: A 2003-as év ugye az ott már a Federer ére, vagy a Federer a kezdetére.
3: Nem lesz meglepetés, igen, ez Federer volt. Nekem hát ez ilyen gyerekkori emlékeim az, hogy mi játszunk a játszunk fönn a pályán, nyár van, és akkor vagy a Roland Garros, vagy a Wimbledon megy, és akkor attól függően, hogy Roland Garros van Wimbledon, akkor vagy Federer fog nyerni, vagy Federer ki fog kapni Nadaltól. Tehát, hogy nekem ez az ilyen visszatérő emlékem, hogy játszunk a pályán, és akkor ott közben meg megy a meccs, és akkor vagy nézzük a meccset, vagy éppen játszunk, akkor már csak az eredményt látjuk, de ez egy ilyen meghatározó élmény, és mindig nagyon rosszul voltam, amikor kikapott Federer, meg mindig azt hittem, hogy meg fogja verni, de hát Roland Garroson sose verte meg. Szóval, hogy ez egy ilyen mai napig így élénken élnek bennem. A 2008-as Wimbledoni döntő az egy ilyen trauma volt, szóval ezekre egy emlékszem, 11-12 éves korban nem volt ez annyira jó, hogyha kikapott Federer, de igen, tehát, hogy én vele együtt nőttem föl, amikor ő nyert az első Grand Slamét, akkor kezdtem teniszezni, és igazából a következő 20 évet ezt lehetett neki szurkolni végig.
4: És bocs, kicsit így lehet, hogy kérdéstílóban ugrálunk, de nem is baj ez a dualitás. Szokott lenni, hogy dualitás közöttünk? Na, mindegy. Zárójel. Szóval, hogy a teniszről szerinted, mert ugye mi, ez egy olyan, mondjuk, ha azt lehet újságírásnak nevezni, ami itt a Stringtoniban történik, ez egy olyan újságírói termék, ami beszélt. Ugye te írsz a teniszről, hogy most Federerről eszembe jutott, meg ugye van például a Wallace-nak az a híres esszéje Federerről, aminek egyébként szerintem vannak jó elemei, de ami... Tehát a válasz ilyen minőség, az szerintem ott például nem jön ki, az nekem egy ilyen tehát igazából egy fakós porcik, hogy lehet-e írni értelmesen, meg van-e értelme, ezt mindannyiunktól kérdezem a teniszről, vagy úgy általában a sportról. Most azt leszámítva, hogy van mondjuk egy olyan infód, ami mondjuk tudod, hogy Djokovic vissza fog vonulni a US Open-en, most ezt leírod, ez tök mindegy, hogy elmorzézod, leírod, vagy elmondod, az robban, mert hogy az info értéke, de hogyha mondjuk így ezt leszámítjuk, ezt az ilyen news faktort, hogy akkor van-e érte, vagy hogy lehet írni
2: izgalmasan? Hát mennyivel több, mint egy meteorológia, nem meteorológiai, vagy időjárás jelentés.
4: Igen, vagy mondjuk a historizmus, mert amikor a Borg cikket például, ez egy ilyen, inkább egy kicsit ilyen historizmus, meg elmondod azt, hogy ami tényleg news érték, hogy sokan a fiatalok a Borgot nem tudják, csak nem tudom, van mondjuk egy olyan alsógatyájuk.
3: Hát konkrétan a szerkesztő kérte, hogy írjak bele dolgokat, mert hogy így nem fogják tudni, hogy ki ez a Borg. Tehát, hogy van ennek, igen, hogyha már ennyire régi játékosról van szó. De a kérdésre visszatérve, hát igen, ez egy jó kérdés, hogy a Bede Márton szokta azt mondani, hogy az ilyen sportról akkor van értelme írni, hogyha ha valami nagyobb összefüggést így meg tudsz világítani, mert hogy az, hogy így az eredményeket leírni, azt megnézed a, nem tudom, eurosport.com-on, vagy az alkalmazásban, annak sok értelme nincs, de hogyha talán valami olyat tudsz mutatni, ami azoknak az embereknek, akik nem követik azt a sportot rendszeresen, nekik is mond valamit, mondjuk akár ezekről a karakterekről, mint mondjuk a Borg vagy a Federerék, annak szerintem van értelme. Hmm. Csak nyilván ezt nem lehet minden héten ilyet írni.
4: Ezt értem, még arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy más sportnál így van-e, mert totál ilyen, milyen, nem tudom, rózsaszín ködbe vagyok a tenisszel kapcsolatban, mióta kapcsolatba kerültünk, szóval így nem múlnak el a mézes hetek, hogy még jobban összezavarjam a képzavarokat. Szóval, hogy én azon gondolkozom, hogy azt, amitől a tenisz egy ilyen brutál mániává tud nőni, és amikor egy ilyen méniek, mint mi, nézi a teniszt, az, amit kapsz tőle, azt le lehet-e írni, át lehet-e adni. Nem tudom, hogy focival, mit tudom, hogy milyen más dolgokkal megvan-e ez, de az, mert igazából ez egy ilyen citát, amit én szoktam, szerintem egy tök jó mondás, a Kyrgiosztól az egyetlen jó dolog, amit én így, nem tudom, jónak tartok, hogy végül is a tenisz az egy labdát kell átütni a háló fölött. Ezzel szokta így ilyen Dan playelni a teniszt, amikor így, nem tudom, magát akarja szerintem exkuzálni, hogy miért olyan sikertelen például. De ugye ebben van valami, igazából egy labdát ütünk át a háló fölött, most ez ennyi. De hogy valamiért, tehát az egész egy nagyon nyilvánvalóan egy nagyon komplex dolog, és hogy ezt át lehet-e a céle átadni, vagy az egy újságírásnak ezt valahogy, mikor popularizálni akarjuk, akkor ezeket bele sem megyünk ebbe, nem tudom, mitől olyan, miért nézel meg egy 5 órás meccset, most azon túl, hogy most van egy Federer Nadal, de a magunk fajta szerintem megnézel, nem tudom, feels, Holger Rúnét is. Ez lehet, hogy csak 1 óráig. De hogy
2: ez valószínűleg ez egy jó erőtenisz lenne, gyors lenne, ilyen nagyjából egy szinten. Szóval valószínűleg ez egy izgimes lenne, szóval mégis ott beletaláltál. Mindegy, oké.
4: De hogy igazából ez szerintem a labda, tehát az a spin dolog, ami ugye tehát ez a, ahogy merre forog a labda, az egy nagyon sok ilyen aspektust visz bele, amit na mindegy, szóval, hogy szerinted van-e annak, tehát van-e olyan ambíciója a teniszsport újságírásnak, hogy a tenisznek a csodálatosságát valahogy átadja? Az a...
2: Vagy olvastál már olyat?
4: Igen.
3: Hát ezt... figyelj, vagy figyeljetek, szerintem, hát max, ha valaki, nem tudom, tényleg csak tenisz újságírással foglalkozik, esetleg ezt meg tudja próbálni, de szerintem hogy én nekem erre a eszköztáram per időm per az olvasóinknak az érdeklődési köre ezt így nem engedi meg, tehát hogy egész egyszerűen nem, tehát hogy eleve ezek a cikkek, ezek olyan nagy része olyan ember fog elolvasni, aki a tenisszel úgy nem nagyon van képbe, szóval nehéz neki ezt átadni szerintem.
2: Az világos, de hogy lenne igényed rá? Vagy hát, hogy érdekel? Inkább egy kicsit erről is kérdezünk, most az egy másik dolog, hogy mire van lehetőség, nyilván az is fontos, csak hogy ez egy picit így általános is ennél, ahogy szerintem a Peti kérdezi.
3: Hát én szerintem a cikkemben mindig próbálok valahogy úgy, tehát hogy ami megjelenik a cikkben, amögött sokkal nagyobb szokott lenni általában az ilyen gondolati tömeg, és azt próbálom a lehető legrövidebben, de mégis azért úgy kifejtve, hogy ne legyenek belőle kihagyva dolgok, szóval én igyekszem mindig arra törekedni, hogy minél rövidebben írni, mert az olvasóknak a türelme, ez véges. Szóval ezekről a dolgokról szerintem az a baj, hogy csak annyira komplexen lehetne róla írni, ami teljesen elvinné egy ilyen unalmas, legalábbis egy olyan ember számára unalmas, aki nem ebbe van a dolgot, és akkor meg így azt a lényegét vesztené el, hogy így újságíróként azt szokott, hogy olvassák el a cikkedet. És hogyha tudod, hogy ez tényleg csak annak a 0,1%-nak lesz érdekes, akkor az így jelentősen elveszi az ember motivációját. Szóval
4: hát meg nem olyan ez szerintetek, mint a most érted, a foci VB, tehát hogy, vagy a foci, most a foci VB, mint műfaj, tehát ott az annyira elektrizál így egyből, és nem kell mindent megmagyarázni, nem tudom, mint a szex kb., hogy így, tehát hogy vannak dolgok, amiket nem, tehát egyszerűen nem lehet ilyen úton átadni, csak valahogy mégis, ja, hát igen. Tehát, hogy mert hogy azért, ami ennyi pénzt meg impaktot ki tud termelni, mint a tenisz, mert azért kitermelődik kitermelődött az a teniszipar így 100 év alatt, ami azért egy nagyon kemény monetizációja van. És van ez a tenisz varázslat, ami miatt a teniszt jó nézni, ami ugye generálja azért, ez nem egy lufi, azért abban talán egyet tudunk érteni, hogy nem egy lufi a teniszipar, hanem az ténylegesen van egy reál értéke. És van ez a csodálatossága a tenisznek, amit az én hipotézisem az, mert most megint Válaszhoz, egyébként ő egy ilyen kis, amikor agyaltunk, hogy mi legyen a műsor címe, meg a tematiká, akkor ő feljött, ezért talán fair visszatérni rá. Ő meg se 1000 oldalt írt jó drogról, meg nem tudom, de teniszről is, azért abból legalább jó pár száz oldal, azt még hogyha ilyen metatenisz is, de tenisz. De ő meg se próbálja abba a könyvbe leírni a tenisznek a magját. Tehát, hogy mi nem? Vagy megpróbálja? Hát lehet. De hogy azért nem, ebben nem megy bele, hogy mitől. Most tényleg
2: az... Ez egy apropó a tenisz inkább, meg
4: igen, az egy apropó igazából, nem is lehet, hogy nem is volt neki az kísérlete.
2: De ugye hogy... rengeteg eszéje van, tehát ugye a Harper's Bazaarba írt ugye eszéket, minden, tehát a teniszről az őt kérdezték, mert ugye maga is teniszezett, és elég komoly szinten. Már úgy értem, hogy ott az amerikai tenisz világban, ahol eszméletlen mélysége van ugye a teniszbajnokságoknak, ő azért, ha jól emlékszem, ilyen state levelen is elég jól játszott, tehát hogy ő követte ezt,
4: lehet, és én nagyon, és ott nagyon lehet,
2: közvetlen, közvetlen primér, tehát empirikus tapasztalatai vannak arról, hogy milyen volt, milyen a tenisz, nekem is az a millió, ahol ő is játszott. Igazából nekem az a kérdésem még, meg ugye, és ez a válasz, hogy azért érdekes,
3: ja,
2: hogy
3: igen, erről eszembe jött egy példa, hogy volt az, amikor a budapesti VTA tornán játszott a kínai ellenféle, játszott a magyar lány, akinek most nem teszem a neve, és akkor volt ez a botrány, hogy akkor, hogy csalt a magyar lány, és akkor ugye az volt, hogy ott azt így felkapta a sajtó, és akkor én kimentem oda, és írtam másnap egy cikket arról, hogy akkor itt nem az történt, amit itt az emberek gondolnak. És na, ez egy jó példa volt arra szerintem, hogy ott konkrétan meg kellett magyarázni
4: a nyomel, és meg kellett magyarázni
3: a cikkbe, hogy működik a tenisz. Yeah. Tehát, hogy te teniszezőként ott bent hogyan gondolkozol, hogyan viszonyulsz ezekhez a pontokhoz, és ezt így meg kell írni, hogy az átlag újságíró, akik azok a cikkeket megírták, ezt így nem értették, nem tudták, és akkor itt lépésről lépésre ezen végig kellett menni, és ez például egy ilyen emlékem konkrétan, hogy akkor ott tényleg az volt, hogy ezt így magyarázni kell. Aha. Mert ha nem teniszeztél, akkor ezt így nem érted, vagy nem gondolod logikusnak, hogy amúgy ott te mire, vagy hogyan gondolkozol meg, hogyan állsz ezekhez a helyzetekhez, és akkor ebből lesz az, hogy akkor beállítják a magyar játékost, aki amúgy konkrétan semmi olyat nem csinált, amit ne csinálna meg mindenki más, aki teniszezik, mint egy ilyen, nem tudom, démoni figurának. Yeah. És amúgy utána az akkori teniszszövetség főtitkár felhívott telefon, hogy azt mondta, hogy szeretne gratulálni a cikkhez, nem gondolták volna, hogy a 444.hu fogja megvédeni
2: a teniszbecsületét, a magyar teniszbecsületét.
4: Hú, ez egy nagy trófeája lesz a műsorunknak, köszi, hogy ezt eljött és elmondhat, ez egy nagyon jó.
2: Egyébként, anekdota. Hogy akkor már a For the Record, szóval, hogy Xu Chang volt, és Tóth Amarissima. Na, de hogy a kérdés igazából azt hiszem, hogy arra vonatkozott, és elnézést itt visszacsatolnék, hogy vagy számomra mindig az érdekel, hogy a tenisznek van-e valami önmagán túlmutató, ilyen kulturális jelentősége, vagy hogyan a társadalmosulásában van egyfajta olyan pulzálása, ami megkülönbözteti más sportáktól, ilyen értelem más kulturális jelenségtől is. Nyilván van egy csomó minden, amiben nagyon hasonlít, de hogy amit te mondasz, talán az a fajta ilyen nördség, ami így övezi, az mondjuk biztos, hogy sajátos, de talán azért is, mert egy ilyen nagyon réteg sportról van szó. És most a réteget nem csak a social class értelmében mondom, ami egyébként nyilván nagyjából igaz, hanem azért nem olyan értelműen tömegsport, mint a foci, vagy tehát ez tök más a jelleg a dolognak.
3: Igen. Mondjuk eszembe jut erről az új Péter, aki meg minden úgy nézze a kosárlabdát, hogy a statisztikákat megnézi minden a hajnalban, mert csak utána csak a statisztikákat nézi meg, és akkor azt, hogy a hány lepattanó volt, meg nem tudom, és akkor ő ezek alapján követi így a kosárlabdát. Szóval a nördségről nekem még ezt mondjam, ez egy más sportágoknak a rangó is.
2: Igen, de nem tudom, de én is játszottam a FIFA Soccer Managerrel, és ugye ott is az van, hogy nem látod a meccset, csak az eredményeket, és az mara jó érzés, csak látod, hogy 3-1-re nyertünk, szuper, és akkor cserélek. Szóval, hogy valami tényleg lehet az egészet úgy nézni, csak ezt a fajta ilyen kvantifikált, igen, ilyen dataizmusba, és a teniszben is tele van datával, tehát, hogy ugye hány datát szoktak, nem tudom, legalább 10-12, amit felsorolnak szettek közben, nem, tehát amit az ATP így megoszt, és biztos, hogy ez több, mint korábban volt. Igen. Nem tudom, hogy ez most merre visz. Lehet, hogy kanyarodjunk tovább, egy kicsit ugorjunk, és akkor a kultúra, vagy a kulturalizációját a tenisznek, vagy a konkrétságában is megragadjuk. Amikor beszéltünk arról, hogy eljössz hozzánk, akkor felmerült egy ilyen téma, hogy ugye nemrég jelent meg a Rafa Nadalról egy film. Egyébként hozzáteszem, hogy a Novák Djokovicról is most fog megjelenni egy film, egy 9 napon belül mutatják be. A Prime, és egy ilyen portréfilm, és ugye a Federer meg 2 éve jelent meg. Most egy picit ezt nézzük meg, ezt a filmet, nem tudom, hogy ha jól emlékszem, talán írtál is erről, vagy csak biztos tervezted, hogy
3: terveztem, rólam... de aztán elsodort az élet, igen.
2: Na igen, szóval, hogy neked mi volt érdekes benne, meg egy picit erről az egész ilyen Rafa jelenségről beszéljünk.
3: Még onnan indítanám, hogy amikor visszavonult a Nadal, akkor én írtam róla egy ilyen hosszú cikket a 444-re, és hogy szerintem, tehát hogy ugye az egész az, hogy így Federer szurkolóként, gyerekként azt szokod meg, hogy Nadal mindig megveri a Federert, és ez egy ilyen trauma számodra, és akkor onnan ugye eljutsz odáig 20 évvel később, hogy visszavon a Nadal, és akkor így konkrétan tényleg, nem tudom, így úgy élsz róla, hogy basszus, azért azért kicsit én is szerettem ezt a Nadal, szóval, hogy ez így, ez volt az íve.
2: Sőt, én azt hittem, hogy te Nadal drukker vagy.
3: Na, tehát sikerült úgy írnom egy Nadal cikket.
2: Mert én Nadal drukker vagyok, tehát én azért, és így már azt mondom, hogy egy fellow Nadal drukkert.
4: De neked is megvan ez a transformatív sztori, de a Djokovic.
2: A Djokovic egy kicsit, de nem tart még itt. Nem tartok még ebben az evolúcióban. Tehát...
4: Nem, én azt hittem, hogy túl is lendült.
2: Nem, az jól vissza kell vonulni, jó kövérelni, és akkor majd talán utána nagyon szeretni fogom.
4: Nekem bocsánat. Őt már prézelte, de tényleg ez úgy, azért van. Ez a faszi egybe van, nagyon egybe van. Jókat mond, nézd meg azt az interjút, az

0: tökre visszaadja szerintem azt a karaktert, hogy ami miatt így tényleg is szerintem mindenkinek csak tisztelni tudja a Nadalt, hogy ez az elképesztő sportszerű küzdeni akár soha nem adjuk fel mentalitás. Ez volt az alapérzés, és akkor amikor most néztem ezt a Netflix sorozatot, én akkor döbbentem rá arra, hogy, hogy közben, meg amúgy már nem tudom, a 2006-os Roland Garros után közölték vele, hogy a lábában van valami rendellenesség, és hogy nem biztos, hogy fog tudni játszani. Ez 2006?
1: 2005, azt hiszem. 2005 először diagnosztizálják ezzel a bizonyos Müller betegséggel, ami egy ilyen nagyon speciális dolog.
0: Igen, de... igen, és hogy akkor igazából nem tudom, 20 éves, vagy 19, és akkor onnantól kezdve még nyer 21 Grand Slamet, úgyhogy gyakorlatilag végig vagy sérült, vagy sérülésből jön vissza, vagy tehát, hogy folyamatosan valami ilyen fájdalma van.
2: És az igaz, mert én csak a trélet láttam, hogy így mutogatnak ilyen röntgen felvételeket, hogy neki is vannak ilyen implantátum sztorik, amilyen törések, meg ez az amaz, ilyen kiigazítás.
0: Igen.
2: Mert én erről nem tudtam, és akkor azokkal játszott.
1: Én sem. Na most ez az szerintem az érdekes, a kulcs, amire most rá is kérdeztél, hogy nem tudtam, mert senki nem tudta. Tehát, hogy a csávó eszméletlenül ilyen diszkréten kezelte, meg az egész team, meg minden valahogy, hogy akkor mi van vele. Ugye volt egy... Szóval én nem tudom, hogy ez minek szó, ugye volt egy nagyon komoly dopping ügy, amiben ugye őt is belekeverték, ez a spanyol, nem jut eszembe ez az orvosnak a neve, és ott nagyon sok... sok ott megszellőztették, hogy a Nadal is vajon dopping volt, vagy nem dopping volt, ugye ez a teniszben ez egy ilyen külön ügy, hogy akkor most hogy van ez, mint van ez. De nekem egy kicsit olyan érzésem van így utólag, mint hogyha ez a nagy ilyen szikretizmusra, vagy ez a fajta nagyon, tehát hogy tényleg ez a, az, hogy ő tulajdonképpen nem akart semmiről beszélni, vagy nagyon keveset mondott az információt arról, hogy mi van vele. Tulajdonképpen ez is így növelte az ő megítélését rossz értelemben, hogy akkor biztos valami gyanús. Tehát ez egy gyanúsá tette. De most azért lehult a lepel.
0: Igen.
1: Kicsit, vagy valami.
0: Igen, és ezek után meg aztán pláne, nem tudom, tiszteletre méltó az, hogy ezeket az eredményeket elértem, mert hogy hát én csak belegondolok abba, hogy amikor lejön a kezemen a bőr, és utána meg kell fogni az ütőt, hogy, tehát, hogy az mennyire rossz. Meg amikor visszajövök valamában, hogy az mennyire rossz, és akkor ő neki meg, hogy nem ilyen problémái voltak, hanem egy sokkal komoly probléma, és így kellett a világ legjobb játékosai ellenmecseket nyernie. Tehát, hogy ez tényleg ilyen döbbenetes, hogy ezt így végigcsinálta, és hogy tényleg az is, hogy ilyen nagyon őszinte a sorozatban, és hogy az elején meg azt hiszi az ember, hogy ez egyfajta nem tudom, ilyen PR fogás, és akkor amikor már így a harmadik, negyedik részben, akkor rájössz, hogy nem, hát most, tehát, hogy ez így
1: van.
0: A valóság.
1: Igen, nekem is ez volt, valahogy ez kúra jól csinálja a film, hogy így nagyon piteles marad, tehát nem, tényleg így nem érzed azt, hogy itt valami mást akar, hogy mást akar elad, mint ami valójában volt. Szóval, hogy tényleg így, és tényleg nagyon meglepő az a fajta ilyen őszinteség, ahogy beszél, és elég szükszav van, tehát az is jó, hogy azért hogy nem magyarázatú, de azért elmondja, hogy mi volt a probléma. Sőt, tulajdonképpen az egész sorozat, mintha ezekről a betegségekről, vagy ezekről a sérüléséről szólna.
0: Igen, igen. Még hát ugye a Tony Nadal vonal volt benne, egy érdekes, hogy akkor, ahogy így beszél róla, hogy gyakorlatilag a Tony Nadal volt az ilyen a minden, a biztos pont, és akkor az, amikor eldöntik, hogy lecserélik a Carlos Moyára, és hogy ez az egész, hogy a Tony Nadal hogy reagál, hogy ott látszik, hogy ez ilyen mennyire mély volt ez a kapcsolat, és hogy milyen sokat jelentett neki, aki ugye, hát ugye nagybátyja, szóval, hogy még ilyen családi köték is van. Meg amikor az apja egyszer mondja, hogy azt hiszem, valami ilyesmit mond, hogy oké, hogy a testvérem a Tony Nadal, de hogyha a fiamnak az érdekét kell nézni, akkor a mellé fog állni, valami ilyesmiről beszél.
1: Így van ez. Igen, szerintem nem is akarok sokat spoilerezni, de hogy tényleg baromi érdekes, mert van itt konkrétan tulajdonképpen egy ellentmondás is rávilágít, vagy hát az, hogy hogyan, ki hogyan értelmezte az eseményeket tényleg a nagybátyával való szakítás körül, amikor lecseréli, és a Carlos Moraes az edzője. De tényleg baromi izgalmas szerintem a film, és egy ilyen nagyon emberi, tehát az egyébként is szerintem meglévő ilyen emberi arca, az tökre így kidomborodik. Na most kíváncsi vagyok, hogy a Djokovic viszont mit fog mondani ehhez képest, ugye csak a trélereket lehetett látni, és akkor rögtön meg

0: És kérdezzük, hogy te...
1: Nem azt mondja, hogy ez most rossz mondat következik, hogyha ő nem szerb lenne, hanem ugye van ez a lánya, hanem nem tudom mi francia, akkor már rég lenne, ő lenne a pápa, meg a nem tudom, de így mindenért kétszer kellett megdolgoznia. Én ott onnan is láttam, amit rélelt, és akkor az így, ez így 2 percben be azért belefért párszor ez,
0: van,
1: ez a vonal.
0: Szerbizmusok, valami ott van, igen. Hát ugye ezzel kezdődik, hogy van valami szerb kifejezés, hogy na mindegy, nem nézze meg mindenki, aki akarja. Szerintem például
1: de egyébként ez szerintetek
0: nem túl biztató ez egyébként, ez a, tehát megnéztem a kasztot, és gyakorlatilag szinte majdnem csak amerikai kommentátorok szólalnak meg, tehát a játékosok közül is Pete Sampras, Jim Courier, jó mondjuk egy sportkommentátor is, de olyan emberek, akik, már bocsánat, tehát ő azért csak Európában növelkedett, meg, tehát hogyha valaki, lehet, hogy kicsit többet tud arról, hogy itt hogyan is nézett ki mondjuk a Belgrád bombázása, az nem biztos, hogy az amerikai újságírók, de mindegy, mindegy.
2: Hát végül is az amerikaiak
0: bombázták
2: Belgrádot, úgyhogy...
1: Ja, illetékeseket kérdezték. Igen, de egyébként szerintetek van ebben, én ezen gondolkoztam, hogy ő tényleg egy ilyen ellenszélben kellett neki teniszezni, tehát sztárrá lenni? Ez szerintetek... én nem is tudom egyébként, ő ezt mire alapozza az ő habitusára, karakterére, hogy az nem annyira média kompatibilis, mint mondjuk
0: szerintem
1: egy Federer.
0: Nem csak erről szólt, hanem, és az jogos, ami a filmben is elhangzik, de szerintem azért erről sok szó esik, meg ugye a teniszre általában, hogy az a dualitás, ami van benne, tehát hogy általában ez adja el, hogy jó-rossz, elegáns, nem tudom én,
1: hát akkor végül is habitus.
0: Nyers,
1: akkor végül is...
0: Igen, de hogy igen, tehát, igen, a habitus.
1: Tehát
0: de
1: az
0: hogy,
1: ő ilyen de hogy, bad vibes-jai.
0: De nem csak azért, mert ugye volt már egy páros, tehát azért nem, szerintem azért nem egészen így van, mert ugye volt már egy páros, a Rafa és a Federer.
1: Ja, és ebben a plotba kicsit
0: és akkor,
1: így
0: igen, és akkor ez mondja, hogy table for three, ezt mondja a sorozatban is, hogy I'm sorry guys, table for three, szóval hogy megjelenik ilyen, ilyen nevető harmadiként, ami szerintem valószínűleg a tenisz evolúció is valami hasonló, hogy mindig van egy kettes, szétbomlik, akkor lesz ez az ilyen triumvirátus, vagy ez a hármasság, és akkor utána meg újra egy kettes. Tehát hogy ezek van ez a pulzálás ennek az egésznek, hogy nyilván valaki, aki megpróbálja megtörni. Most ugye nyilván az a kérdés, hogy ezt a színerákra, az ki lesz a harmadik, mert nem látszik, hogy ki lesz a harmadik. Miközben ugye most az következő lehet, hogy egy-két hétben egyiket se látjuk megint csak játszani. Szóval, hogy azért egy elég fura
1: setting. De egyébként lehet, hogy ez volt az alapvető konfliktus, hogy volt egy tök jó dualizmus, a Federer-Nadal jó kontraszt, azt így tökéletesen lehetett
0: keretezni, marketingolni. Minden,
1: úgy, ahogy anna egyébként a Agassi Sampras is egy ilyen nagyon jó, és nagyon most jövögettek ilyen Cseng meg Körér, elvittek egy-két Grand Slamet, de azért nem olyan mértékben voltak ilyen parti elrontók, mint a Djokovic, úgyhogy jó, hát akkor is köszi, akkor igaza van.
0: Ja, nem, jó, nem tudom, mert hogy a másik oldalon meg az biztos, hogy szóval szerintem azért a kelet-európaiság, meg az, hogy honnan jön, ez biztos, hogy benne volt abban, hogy ő hogyan élte meg. Azt, hogy a Federer egy svájci, egy dél-afrikai anyától, egy svájci apától, a Nadal meg abszolút egy ilyen középosztálybeli spanyol, ugye persze elég periférián, mert azért Mallorca ez periféria.
2: Hát a nagybátyja Barcelonában játszott.
0: De így van, szóval de a nagyátyja, persze a nagypapája koncertmester volt, vagy karmester volt, szóval azért ezt nem lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon hétköznapi családban így van, tehát hogy azért és ahhoz képest meg a Djokovic meg tényleg egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen alsó középosztálybeli családból jön, ráadásul Szerbiából, ráadásul a háború sújtott a Szerbiából, tehát azért ezt nem nehéz szerintem ebbe belelátni, hogy valahonnan ki kellett törnie.
2: Abszolút, igen. De közben meg azért szerintem tett is azért, hogy nem akarok itt nagyon, nem tudom, de én nem, továbbra sem békéltem meg Djokovic karakterével, így 20 év után.
0: Mi, és mi az, ami neked így szúrja a szemed?
2: Hogy ez a stratégiai sérülés, tettetés, az állandó magyarázás, tehát az, hogy így, hogy egyszerűen azt érzi az ember, hogy nincs őszinte pillanata, hogy mindig valami a része, valaminek a része az egész, és hogy ez egyszerűen annyira annyira irritáló ahhoz képest, hogy akkor a Nadal és a Federer mit csinált, meg hogyan csinált, hogy ezt így, ezt a mai napig. De amúgy szerintem igazából a bármilyen szinten így van a pályán, én egyszerűen nem azok a játékosokat tényleg nem tudok picserélni, akik így egyszerűen sportszerűtlenül viselkednek. Hát a Djokovic azért az rendszeresen csinált ilyeneket, hogy, hogy kikérte a zápolást, mert éppen rosszul állt. Ezek nem szép dolgok, szerintem.
0: Ez jogos, igen. Mert egy kicsit úgy elhomályosulnak már, mert hogy már ez egy picit már régebben csinálta, vagy nem tudom, tehát hogy mert talán az utóbbi időben nem ez a jellemző rá. Vagy egyszerűen a győzelmei úgy felülírják mindent, tehát hogy az úgy legitimálja. De valóban persze ezt az oldalt én is nagyon nem szerettem, finoman szólva.
1: Hát igen, valószínűleg azért...
0: Meg hogy eldobta az ütőt, ugye emlékszünk, az a US Open, és az tényleg para volt. Vagy bocsánat, nem az ütőt, hanem a labda, ahogy torkon lőtt. Nyilván sok mindenki csinál ilyesmit. Happens to be, ő nagyon sokszor csinált ilyesmit, és ez benne volt, tehát a sokból egy ilyen lehet, amennyire balul ült ki. Ja, szóval nem tudom, nehéz megfejteni a karakterét, szerintem baromi összetett csávó, tehát összetettebb talán, mint ez a másik kettő, vagy a fene tudja. De lehet, hogy ez meg azért van, mert marasokat beszél, tehát hogy állandóan úgy színre viszi saját magát, nagyon szereti a világot is megfejteni, kicsit kilép a saját teniszes szerepéből, vagy hát azt a tőkét beforgatja másra. Most láttam ez teljesen úgy, hogy egy ilyen valamilyen, ilyen, hát nem energiaital, de valamilyen ilyen valamilyen terméknek ez adta a nevét, amit így eddig így még nem láttam, és valami saját fejlesztés, valamilyen ital, amit, amilyen sportital, ami keverék. Na mindegy, szóval, hogy ja, tehát hogy is itt meg a nyilván itt a monetizálása is elkezdődött ennek a dolognak.
1: Ja, hát igazából én most csak az jutott eszembe, hogy az, hogy azért Netflixre lehet ilyet vinni, és ez tényleg egy termék tud lenni.
0: Most
1: hogy...
0: a Rafára gondolsz?
1: Nem, most a három, ugye a Big 3-ról beszélünk, és akkor ő róluk lejön egy-egy ilyen anyag, és ezt akkor ez azt is jelenti, hogy ezt megnézik emberek, szóval ez nem a... Tehát ez nem egy ilyen szakma-tuszakma termék, és ja, valószínűleg én azon gondolkozom, hogy miért érdekes ez, és szerintem ezeket a Grand Slameket lehet max mögé rakni a laikusnak, azt valahogy az átmegy, hogy a Grand Slamet nagyon-nagyon nehéz megnyerni, és abból egyet is nagyon-nagyon nehéz, és 20-at meg az már akkor átmész ebbe a Supermanbe, és akkor valószínűleg ez az ilyen peep show megy, hogy vajon ezek miből vannak ezek az arcok. Tehát, hogy az, hogy amikor ott vagy egy Wimbledon döntő meccspont, és hogy ne szarod össze magad egy második szervánál. Tehát ez hogy történik? És az van, hogy a top 100-ból 97 ember azért összeszarja magát, és azért nem jut el soha meccspontig Wimbledon döntőbe. És hogy ezek ilyen Netflix sorozatoknak a legitimációját, vagy hogy mondjam, az eladhatóságát, valami ilyesmi adja, nekem ez továbbra is egy ilyen rejtély, hogy miért érdekli az embereket rajtunk kívül, most a magunk fajtán kívül az, hogy egy ilyen íz, hogy most a Djokovicot elmesélre.
0: Hát mondjuk ő elég nagy ilyen sportikon lett, meg ugye azért, most az, tehát hogy ő tényleg egy ilyen nemzeti hős. Tehát egy kis országnak, tehát hogy ott azt gondolom, hogy nagyon sokan meg fogják ezt nézni abban a kis országban is.
1: Jó, hogy már csak az országnak leforgatni.
0: Nem, aha. Abszolút. Tehát, és ő messze túlmutat ezen ez nyilván.
1: Igaz. Igen, mert vannak ezek
0: de olyan színű nemzeti hős, érted, akit ott megáldott az Ortodox Metropolita, a Belgrád. Tehát hogy ott egy ilyen, aki ugye fogadott a Vucic, és nem tudom egyéb. Tehát hogy most gondoljuk ezt, hogy ez Magyarországon lenne egy ilyen teniszezőnk, tehát hogy valami hasonló van.
2: Nem lepődnék meg, ha a leendő szerb elnök. Beszélnénk. Tehát szerintem őről lehet képzelni, hogy ő egyszer még ilyen pályára. Aha. Mert hát tényleg a Szerbia, ha megkérdezed a világból, hogy Szerbiáról mit tudsz, akkor azt fogja mondani, hogy Djokovic. Tehát ő az első számú terméke a országnak.
0: Ez biztos, igen.
1: Aha. Hát lehet, hogy...
0: Nem a lítium, az a másik.
1: Én nekem még mindig nem jött át, hogy, de ez mondjuk, ez egy tök jó válasz, hogy a lokális eladhatóság az már a Netflix, tehát a Netflix az ilyen szempontból egy tök föderális
0: ez Prime,
1: dolog,
0: de ez mindegy, de igen, tehát hogy
1: vagy ilyen Prime, stream, tehát hogy stream, megvannak igen. Ezek a lokális piacok, és akkor oda producálni dolgokat, az egy valid dolog, de valószínűleg ez a három arc, ezen azért túlmegy, és itt lehet globális ilyen eladhatóságról is beszélni, és ez számomra, és ezért is most bocsánat, hogy ezt az én ilyen értetlenségemet így veletek megosztom, vagy rátok zúdítom, de én egyszerűen nem fér a fejembe, hogy a tenisz az, hogy tud ilyen impaktja lenni. Én nem tudom, hogy az, hogy lehet úgy nézni, akkor így lefordítom. Hogy miért érdekes annak, aki nem teniszezik, és nem annyi ember teniszezik, ahány ember nézi. De mindegy, ez legyen az én gondom. Igazából tök jó, mert
0: hát igen, a golfnak egy ilyen nincs infra... ilyen vonzereje, tehát az világos, tehát ja, nem tudom. Tehát, ja. De szerintem ez jók ezek az ilyen megoldhatatlan kérdések, mert valahogy afelé mész, és akkor valahogy közben kitalálsz dolgokat, hogy vajon mi lehet az. Ja. Szerintem ami másik fontos ilyen témánk, hogy most azért viszont véget érni látszik ez az aranykor, vagy nem tudom mennyire volt ez aranykor, mert hogy a Djokovic, ha a fogadást is megnyered, akkor nem fog már több Grand Slam-et nyerni, vagy hát ezzel nyerni meg a fogadást, és erre nagy esély van, és arra is nagy esély van, hogy azért lehet, hogy a jövőre visszavonul. Szóval, hogy most egy gyors ilyen értékelés, hogy mi van ezután, vagy miért, szerintetek miért volt ez ilyen különleges ez az időszak, mondjuk tényleg egy körülbelül 20 év, mondjuk 2003-4 környékén Ola Federer megnyeri az első Grand Slam-jét.
2: Hát az biztos, hogy aranykorszak volt, szerintem ezt nem lehet elvitatni, csak a statisztikát nézzük. Tehát az, hogy előtte a Sampras-nak volt 14 Grand Slam, és itt mind a hárman 20 fölé mentek, az egészen elképesztő. Mácsik emiatt is. Meg ha megnézzük azt, hogy így tényleg, hogy mennyire nem volt senki másnak esélye. Tehát, hogyha most a Wawrinkát leszámítom, meg esetleg a Murrayt, akkor így az, hogy valaki ezt a három játékost így egy tornán, tehát, hogy úgy megnyerne egy tornát, hogy mind a hárman ott vannak, mind a hárman játszanak, egyik se sérült, hát ez gyakorlatilag az ilyen lehetetlen kategória volt.
0: Ugye Nalbán ilyen híres törnyőzelme van, azt hiszem 2007-ből, ahol...
1: Ez egy mester.
0: Igen, volt, egy Master 1000-es verseny.
1: Igen, meg Grand Slam-en. Nem. Tehát, hogy amikor három nyercet van, az egy más animal. Igen,
2: szerintem olyan... Tehát szerintem a Wawrinka csak úgy nyert, hogy kettőt felt meg a háromból Grand Slam-en.
1: Szerintem is, mert nem véletlenül jutott a Nalbán az összetbe, mert szerintem ő kb. Az egyetlen, nem aki egy ilyet beadott.
0: Igen. Igen, valószínűleg így van.
2: Ha. Szóval, hogy ez szerintem azért nagyon sokat elmond az ő teljesítményükről. Persze nyilván az is, hogy ők ilyen milyen popkulturális hatást gyakoroltak így a világra, amiről az előbb beszéltünk. Tehát az, hogy olyan emberek megnézik ezeket a filmeket, akik amúgy nem teniszezők, azért nézik meg, mert mindenki tudja, hogy ki az a Federer, ki az a Nadal, ki az a Djokovic, de mondjuk a Nalbandiánt, vagy a még a Wawrinkát is szerintem így senki nem tudja.
0: Na, a Murrayt se nagyon feltétlenül. Csak ugye ő meg brit, és azért az angol nyelvet beszélő világ az meg, hogy a volt Commonwealth az elég nagy, tehát mondjuk mert, hogy róla is készült egy dokumentumfilm, egyébként meg kell mondjam, szerintem baromi jó, szintén ezt ajánlom egyébként, szintén azt hiszem, hogy a Prime készítette olyan 2 éve, vagy 2 vagy 4 éve jelent meg, mert ő meg nagyon komoly ilyen csípő protéziseken ment át, meg műtéten mindegy, és tulajdonképpen az ilyen felépüléséről szó zárójel.
2: Igen, szóval, hogy ilyen szempontból ők, tehát én arra tippelnék, hogy ez valószínű, talán megismételhetetlen is lesz, hogy 3 ekkora kaliberű játékos ilyen eredményeket érjen el, és hogy az, hogy vége van ennek a korszaknak, ez számomra személyesen például egy ilyen óriási sok, amit a mai napig nem tudok kiheverni, én már a Federer visszavonulását sem tudtam kiheverni, de aztán azt mondja, Nadal is visszavonult, azóta olyan szinten keresem a helyemet a tenisz tornákkal kapcsolatban, hogy tényleg, tehát ez egy dráma. Mindig szoktam mondani a ismerőseimnek, hogy amióta Federer visszavonult, azóta én nem tudok úgy lelkesedni egyetlen egy teniszmeccsért se, de bármilyen sportmeccsért sem, mert hogyha Federer játszott, akkor én izgultam, és az, hogy ő nyert vagy vesztett, az ilyen hangulatomat meghatározta. Amióta nincs Federer, azóta az, hogy a a Sinner vagy a Zákerez nyeri a Wimbledont, ez hát egy ilyen semleges, nyilván valamelyiknek drukkolok, de hogy nem az, hogy akkor ott izgulhat az ember, és akkor utána fél napig rosszul érzi magát, hogyha elvesztette a Federer döntőt, és ilyen szempontból tényleg, és most így nem is tudom megmondani, hogy akkor ez most fog-e változni. Tehát, hogy 10 év múlva akkor találok majd egy másik játékos, aki...
1: De ez nem egy ilyen Mark Fisherizmus? Én szerintem
0: nem, ez az, amit, bocsánat, inkább egy sokkal ilyen lájtosabban közéltem. Amit te mondtál, hogy nem az van, hogy egy vagy maximum két szerelme van az embernek egy életben.
1: Ezt akartam mondani. És de a Mark Fisher is ez volt szerintem, hogy egyszer volt 23 éves, amikor nagyon sokszor nagyon jókat bulizott.
0: És én nem rá gondoltam, hanem a kultúrteoretikusra.
1: Én is rá. Azt mondom, csak ő neki volt ez a nagy zenekritikája, hogy nem tud már megújulni a zene,
0: de
1: én visszafordítottam, a világ ezt elhitte neki.
0: Én meg inkevert veszem, én a Márdi Fisherre gondoltam közben, tehát hogy ez a kettő egy összemosódott, de oké. Újra mond az egészet. Tehát,
1: hogy... Igazából csak azt mondom, hogy amit most mondasz, ne arra úgy, ez egy ilyen kisebb, ilyen kis, inkább egy ilyen challenge lesz, hogy a Mark Fisherizmusban úgy értettem, hogy ő azt mondta, hogy a zene már nem tud megújulni. Az én szerény véleményem az volt, hogy ő nem tud már megújulni. És ez, amit behozol, ez egy kicsit segíti az
0: hát érzelmi
1: tézisemet, hogy elhasznált. Az én szívemet, mert én amit elmondasz, ugyanezt el tudom mondani, csak én nálad egy generációval idősebb vagyok, Sampras-ről. Tehát én ha Sampras kikapott, én utána 3 napig ilyen lájtos, tínédzser depibe, hát nem is volt olyan, ilyen médium depibe zuhantam, és akkor azt a következő verseny ki, tehát az, amit leírtam.
0: Megemésztetlen lett, biztos igen.
1: És aztán Federernél jött egy ilyen tűz nekem is, és ott is éreztem, de azt az ilyen szorító, ilyen őrült, ilyen rajongást, azt aztán nem tudtam.
0: Hát nekem meg a Nadalnál ugyanez, tehát hogy ez szerintem mindenkinek tényleg megvan a maga szerelme, és akkor...
1: És egyébként még az is egy kicsit challenge-el, hogy ez szerintem olyan nagy gap nem volt a volt az Agassi Sampras, aki tényleg ez az ilyen 10 köré mentek. Utána ugye elverte, elbúcsúztatta Sampras-t. Federer, megjött Federer, utána megjött Nadal, utána megjött Djokovic, ment a Csipuhi, fölment 20-ig, aztán jött ez a két faszi, ők azért, tehát nem volt nagy gap, hogy megjöjjön még két zseni. Most nem azt mondom, hogy ők 30-at fognak nyerni, de hogy nívóban tovább vitték, tehát, hogy ráépítettek arra a minőségre, tovább vitték. Úgyhogy én el tudom még azt is képzelni, hogy ez is egy ilyen munkahipotézisem, hogy van egy ilyen misztérium a teniszben, hogy az erő koncentráció az átöröklődik, és igazából gyorsan jön a következő
0: hát
1: ilyen
0: erről
1: brutál.
0: Erről sokat beszéltünk, ez az ilyen megfejtésünk, hogy egy kicsit ilyen kumulatív a tudása a teniszről, tehát, hogy egyszerűen egymásra rétegződő, tehát, hogy aki... És ezért nehéz
1: jó, is persze, egymással összehasonlítani. De ebből nem következik az, hogy egyből kell jönni a zseniknek. Mert lehetne az, hogy kumulálják az ilyen medióker emberek, ilyen zverevek, kumulálják, és attól még kumulálódik, csak nem lesz belőle champion. Igen. De valami úgy nekem a pattern úgy néz ki, és egyébként a Sampras-szék előtt ott voltak a McEnroe-ék, hogy minthogyha ez a championship-ség, ez elég gyors, mint egy staféta. Így menne át, és az, amit leírtál, azért nem is biztos, hogy a tenisz minőségét így nem tudom, írja le, hanem inkább ezt a fandomot, hogy működik egy fennek a szíve. De azt én, az, hogy most nagy krízis lenne, nem tudom. Lehet, hogy csak tényleg így a nézők változnak. Na mindegy.
2: Nagy krízis nincs szerintem. Tehát, hogyha most levesszük az ilyen, hogy érzelmileg hogyan kötődöm a játékosokhoz, ha csak a konkrétan játékszimulát nézzük, akkor persze egyértelműen nincs visszaesés. Tehát, hogy amit a színerék játszanak, az megkockázhatom, hogy bizonyos szempontból jobb, mint amit játszottak a Federerék bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy ebben nincs visszaes, és csak nyilván az van, hogyha érzelmileg egyszerűen teljesen máshogy állsz a...
1: Csak aranykor volt a kérdés.
0: Mindenkinek megvan a maga aranykora, de
1: mondjuk... Ja, így értem.
0: Mondjuk de sportaranykora meg... Egyrészt, abban azért tényleg speciális, amit a Kristóf mond, de hát ezt is már pedzegettük meg sokan, hogy ilyenfajta koncentráció az nincsen, tehát ez mondjuk ez a faktuális része, tehát hogy az, hogy valaki ennyire dominálja, ennyit nyerjen...
2: Hát igen, az, tehát szerintem az mondjuk akkor...
0: A nagysága, és nem lehet azt mondani, hogy egy szar tenisszel csinálták ezt a 24, 25, vagy 22, 21 20 Grand Slam-en, szóval nem kurva jó tenisszel, tehát hogy...
1: Jó, az tény, hogy el volt, olyan szempont, hogy aranykor volt, hogy azért az egy luxus, hogy egy hármas van ott, plusz kettővel, akiket te is mondtál, és azért az volt, hogy nem volt az, ami most ugye kicsiben a mesterekkel látszódik, most így van ez a két ilyen gyászmester, a Kanada, meg majd a Sins is valószínűleg az lett, ahol izé nincs, nem tudom, a 16-ban a top 10-es kb. Ez amiatt is van valószínűleg, mert megcsinálták ezt a fura formátumot, hogy ilyen két hetesre húzták. De amiatt is, hogyha most kiesik egy izé, Alcaraz, akkor a Sinner az most így elkezd izé, nem tudom, nem akarni menni, majd csak ő is ilyen izé a Grand Slamre, a Djokovic-sal játszani, és akkor hamar kiüresedik a mezőny, de hogyha ott van 3-2 ilyen, 3 plusz 2 ilyen kvalitás, mint volt ugye a 3 plusz a Murray meg a Wawrinka, akkor nem nagyon unatkoztunk a második hetekben izé Grand Slam-eken.
0: Plusz,
1: meg
0: igen, plusz
1: izé...
0: a Murray, plusz a Del Potro, plusz sok tényleg ezen állban.
1: Szóval szerintem az aranykor az nem csak a hármukra nem vonatkozik, hanem hozzá, erre igen. A muskétásokra, aki igen. Legalább egy 10-2 plusz, és akkor igen. Igen, jöttek ezek az ilyen más ilyen korszakos zsenik, akik lehet, hogy ilyen, nem tudom, egy pár Grand Slam azért bennük lett volna amúgy.
0: Nem beszélve a Rodikról, nem tudom, tehát, hogy ő is biztos...
2: Safin,
0: az mondjuk, aki igen, korábban.
2: Még az elején.
0: Még az elején, igen. Ja. Mondjuk nekem most az a megfejtésem, hogy valahogy azért mégis egy picit más a sztori, tehát, hogy hiába játszik a... Meg úgy nagyon sokáig játszott a Federer is, a Nadal, tehát többet, mint korábban. Még az Agassi is eléggé kitolta. Tehát látszik, hogy tényleg ez a longevity sztori, ez most úgy jelen van a sportban, és annak ellenére meg most például az Alcaraz is a Sinnernek a sérülése, azért azt is mutatják ilyen fiatalon, azért az, hogy az Alcaraznek most már kétszer ki kell hagyni majdnem fél évet, a többet is, mint fél évet, az nagyon sok.
1: Ja, mondjuk azt a Nadal is azért eljátszott a párszor.
0: De nem ennyi idősen. Az a poén, hogy hiába voltak ezek a rengeteg sérülés, amiről a Kristóf is beszélt.
1: Nem ennyi idősen.
0: Most visszagondoltam, hogy 19, 20 és 21 éves, neki 2010 környékén, 11 környékén van az, hogy tényleg ki kell hagyni a 9 hónapot. Az Alcaraznek most lesz 22 éves, és már kétszer ki kellett hagyni ennyit. Tehát én ott látok megint egy ilyen veszélyt, és azt is, és akkor ez egy kérdés, hogy vajon elég mélye most a mezőny, mint amiről most beszéltünk, és akkor tényleg ez erősíti ezt az aranykorszak képet, hogy mintha most nem lenne az, mert hogy és benne van az is, hogy egy Fonseca is tökre kiszámítható, sérülékeny, egy Holger Rune is sérülékeny, tehát annyira sok sérült ember van minden köztük, hogy
1: Draper,
0: úristen, aki gyakorlatilag lehet, hogy megint nem tud visszatállni, tehát hogy ez miért van, ezt nem tudom. Hogy ez azért van, mert van esetleg valamilyen extrém terhelés, ami eddig nem volt, vagy egyszerűen ez a természetes szelekciója a sportnak, hogy mondjam.
2: Igen, de amúgy ez tök érdekes a terhelés, mert ugye erre gondolnál elsőre, hogy valószínű a rettenet sok verseny. De aztán, ha megnézed a, nem tudom, 2006-os 7-es szezont, hogy ott így Federerék így milyen versenyterhelés játszott, nem tudom, nyert 80 meccset egy évben, meg ilyenek.
0: Igen, meg tehát, 70, meg ilyen, igen.
2: Hogy hát ez kb. Ugyanez a szint. És hogy akkor ezt így bírták, és hogy most meg ezek így előnek. Pedig vagy nem tudom, azt gondolom, hogy valószínűleg fejlődött amúgy a tudomány is olyan szempontból, hogy a regenerációja, nem tudom, a stáb, aki mögötte van, hogy azok biztos, hogy jobban dolgoznak most, mint 20 éve. Tehát azt gondolnád, hogy akkor valószínű kisebb az esély a sérülésre.
1: Hát én amúgy, és most ellent fogom mondani magamnak két ponton is, az egyik, hogy mennyire jó vagy rossz az a bizonyos Federer eszély, a New York Times-os választól, meg hogy tényleg van ez a staféta pattern, hogy átadni a champion, átadja a championnek, tehát elér a kezet, tehát benne van már a, tehát ő junior és a seniortól át tudja venni a stafétát, és nincsen egy ilyen gap, hogy szóval utalok, abban az eszébe van egy pont, ami szerintem tök jó, hogy ő úgy próbálta meg fogni a Federer zseniét, egy ilyen használt, egy ilyen gyakorlatilag egy absztrakciót, hogy ő azt tudja elképzelni, hogy neki lassabban, tehát az ő belülről, Federer belülről neki lassabban száll a labda, és egyszerűen oda, mint egy ilyen Matrixban volt ez a rész, hogy ugye megfogja izét a puskagolyót, tehát ő neki könnyebb, amíg az ott másoknak így repít el 200-zal, neki ő így oda sétál, megnézi, hú, ezt most fonákkal, tenyóval szépen ráállok, megütöm, van ideje. Ami szerintem egy tök jó ilyen kis izé, ilyen praktikus misztifikációja az egésznek, meg magyarázata. És hogy azt tudom elképzelni, hogy ez a három faszi azért tudott ilyen sokáig kompetitív lenni, mert 70%-on nyerték meg a izé ezeket a versenyeket, de amikor 95-ön meg 99-en nyomod, akkor használód szel jobban, tehát hogy tényleg egyszerűen a zseni faktor, azt el tudom képzelni, hogy nem, most ez egy ilyen nagyon izé, nem tudom, ilyen furcsa naív megközelítés, de el tudok képzelni valami ilyesmit, hogy nem az van, hogy ez az elhasználódás. Hát pontosan azért van az elhasználódás, mert ő nekik nem kellett talán annyira oda tenni magukat. És voltak még ezek a bizonyos gírek, amiket szoktak így mondani a sportszlengben, amiket így be tudnak kapcsolni, és nem kellett annyiszor őket bekapcsolni. Nem, én ilyenekre gondoltam, mert ez tényleg feltűnő, hogy most így 21-22 évesen krónikus lesérülések vannak. Azt én egy ilyen formán próbáltam megmagyarázni.
0: Szerintem ez egy tök jó, nekem egy ilyen praktikusabb megfejtésem van, vagy hogyan egy inkább azt mondom, hogy egy másik szempontot vetnék fel, hogy arról sokat beszélnek, hogy a pályák, ezek a különböző felületek nagyon közelednek egymáshoz sebességben. És talán az a típusú tenisz, ami például a Nadalék idejében meg volt 2005-ös év környékén, hogy vannak a spanyolosok, akik csak salokon játszanak, vannak az amerikai keménypályások, aztán vannak a füvesek, azokkal nem tudom, az amerikai, meg nem tudom, a franciák meg mondjuk mindegyiken kicsit vannak. Szóval, és ez már nincs. Tehát, hogy az azért látszik, hogy mindenki mindenhol megpróbál valamit összehozni. Tehát, hogy még egy Baez, egy argentin teniszező is indul, és tökre indul keménypályás versenyeken, ezeken régen el se jöttek például Dél-Amerikából. Tehát én azt érzem, hogy azért ez a, és a sebessége is azért nő a játéknak. Tehát, hogy ez a fajta terhelés, hogy nem tudsz, nincs hova visszavonulni.
1: Jó, de ez megvolt a Federeréknél is már, nem?
0: Nem.
1: Vagy még nem?
0: Nem. Szerintem, na és ez az, amit nyilván én nem tudom, nem látom, de hogy erről sokat cikkeznek, hogy van egyfajta ilyen, hogy nagyon hasonlítani kezdenek a pályák egymáshoz. Ezt a Federer maga is mondja egy interjúban, de ugye maga, tehát hogy versenyszerzők, stb., hogy nagyon közelítenek a sebességben, és tulajdonképpen ez az, ami így darálja be őket. Tehát, hogy már nincs salakspecialista, nincs, tehát és tényleg szerintem már nincs annyira. Most ez nem azt jelenti, hogy kinek ne esne, feküdne jobban az adott felület, az világos, de hogy már olyan nagy egészben, hogy akkor a spanyol... nem tudom. Igen. Ez az én hipotézisem, hogy ez az, ami talán...
2: Igen, ez abszolút látszik amúgy, hogy nincsenek ilyen specialisták. Tehát most már nem tudnék mondani egy embert se, akire azt tudom mondani, hogy ez mondjuk egy kifejezetten...
0: De ugye? Tehát, hogy azért ez még egy 15-20 évezet bőven. Tehát, hogy a...
2: De és most még az ilyen
0: extrémes... még füves pályán se feltétlenül.
2: Tehát... Igen, tehát még a, nem tudom, az ilyen Karlovics-Isner kategória is. Ja. Tehát most már ilyet se tudnék mondani, hogy akkor van egy ilyen nagyon magas ember, aki tényleg csak a gyors pályán jó, és amúgy meg felrakod a salakra, és így bohócot csinálnak
0: hány
2: belőle.
0: Hány kétméteres játékos van? Medvegyev, aki jó, nem ennyire extrém magas, mint az Isner, vagy, de nagyon magas.
1: És fluidok.
2: Ez Perikár.
0: Zverev, Perikár, úristen, tényleg, ő viszont tényleg nagyon magas, tehát hogy
1: mondjuk belőle azért hülyét csinált a Djokovic, ja. A Garroson.
0: Amíg szóval... a Bublik is nagyon magas egyébként.
2: Igen, tehát... igen.
0: Srácok, szerintem lassan itt a végére értünk, a megfejteni váró dolgok pedig még azt hiszem, hogy tengernyi dolog van. Vagy maradt még benned valami?
1: Hát, csak szeretnék egy kis ilyen, nem tudom, bíztatást kapni tőled, Kristóf, de azt hiszem, hogy nem fogsz tudni adni, mert elmondtad már műsor elején, meg több ponton, hogy mennyi, mert ha jól értem neked, ez egy picit egy ilyen személyes, tehát az, hogy a 444-en, ami egy tényleg egy néplap, talán lehet ezt mondani.
2: Néplap? Hát ezt azért nem mondanám, de...
1: Nem.
2: Néplap az a Telex.
1: Jó, akkor egy ilyen szekunder néplap, tehát én szerintem, hogyha Én így szoktam kb. Az én ilyen top 3-omban, amikor megnyitom, és meg akarom nézni, hogy Mizu, akkor, de jó, értem, mit mondasz, de azért közelít.
0: Tömegeket elér, igen. Az biztos.
1: Szóval, hogy oda kell a te személyes ilyen lobbit, lobbid, meg agilitásod, hogy a teniszt így behozd, ha jól értem, ez nincs a te ilyen munkaköri leírásodba. Tehát, hogy hol látod a, mit tudom én, a, most nem kell menni a nemzeti sportig, mert az egy ilyen terhelt sztori még, de hogy...
0: Az még 20 év múlva is mosogatják majd.
1: Vagy. De hogy általában sportújságírásnak, vagy az nem tudom, az igényes sportújságírásnak, és akkor be lehet zoomolni a teniszbe, hogy van-e, mert picit arra jutottunk szerintem ezt így summázva azt, hogy a tenisz varázsát nem tudjuk, nem akarjuk megfejteni, nézni kell a teniszt, és akkor jó, és egy csomó sportról ez van, de hogy Lórival is szoktunk azért megpróbálunk szemlézni a konkurenciától, például a Rodik podcastjából, és szerintem egyébként az is azért pörög annyira, mert nem tudom, neki felveszi a Holger Rune a telefont, és akkor őt be tudja hívni, hogy hello, hogy van a bokád, és akkor ennek van egy ilyen, tényleg egy ilyen szenzáció.
0: Marha jól kérdez, tehát meg olyan, jó, olyan inside-jai vannak.
1: Jó,
0: tehát
1: az jó, az beszélőkéje, persze.
0: Nagyon jó, tehát összezóval egy kúra tehetséges ebben
1: szerintem. Ja, amúgy tehát... jó, ilyen újságíró lett belőle. Hogy te mit látsz így a... így a, akár a magyar sportújságírásról, hogy látsz-e benne, nem tudom, fantáziát, esélyt, potenciált, hogy az bekerül, mi nem tudom, például van, ha már Telexet említettél, ugye a Telex After, tehát például nem tudom, a kultúra azért az oda tud férni, és akkor meg tud valószínűzni a fő feedbe is bekerül. Egyébként a Borg cikked is bekerült a fő feedbe, szóval. De hogy ez egy ilyen hagyományőrzés.
3: Lamacsun Rádió.

0: La Macsó Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

certo.

0: Hello, hello, hello! Mindenkit szeretettel üdvözlök! Ajtai Petya vagyok, a Lamacson Rádió stúdiójából, DJ Petár. Boldog születésnapot kívánok a most 73 éves John Zornnak, tőle hallhattuk James Bond témáját. Hallgassunk rá még egy kis John Zornra. Nézzük, mit kíván nekünk a Spotify.
1: Mata szonnakotó tattiru no?

And I saw.

Ez volt John Zorn, dallamok megrontója, ritmusok elárulója. Innen is még egyszer boldog születésnapot szeretnék neki kívánni. Mai témánk kissé megkésve, de eljő, és ez pedig a nyár slágere. Mi is az a sláger? Sláger jelentése ütni, az angol hit megfelelője németül. A nyár slágere nem egy rendkívül ősi dolog. Tulajdonképpen a 20. század közepén született, amikor a rádió és a televízió először teremtett olyan közös hallgatási tereket, ahol egy dal országos vagy globális élménnyé válhatott. A kiadók ekkor kezdték tudatosan időzíteni a könnyed, táncolható zenéket a nyári hónapokra, így a nyár slágere a modern tömegkultúra szezonális attrakciója lett. Filozófiai értelemben természetesen így is lehet vizsgálni, miért ne lehetne vizsgálni filozófiai értelemben a nyár slágerét. Tehát filozófiai értelemben a nyár slágere mindenekelőtt a hedonizmus megnyilvánulása. A hedonizmus, mint az öröm etikája, zenei megnyilvánulása. A klasszikus hedonista gondolkodók, mint Arisztipos vagy Epikurosz, a jót,

úton helyezkednek el, hiszen a sláger egyáltalán nem akar mély lenni. Fenomenológiai szempontból is vizsgálhatjuk, a nyári slágert azért működhet, mert nem gondolkodtat, hanem mozgásba hoz. A ritmus mozgás generál, a groove ösztönös válaszokat vált ki, a refrén közös hangadást. A közösségi filozófiák, mint Durkheim és Viktor Törner a közös ritmus liminális terekként értelmezik, átmeneti állapotként, amelyben a hétköznap felfüggesztődik, és a közösség ideiglenesen újra formálódik. A nyártere a közösség, fesztiválok, strandok, autók, baráti körök, Balaton. A sláger tehát modern és érthető rituálzene. Az eszképizmus a menekülés filozófiája. A nyári slágernek ez az egyik legfontosabb rétege. A dal egy olyan alternatív, könnyű, játékos világot kínál, a tulajdonképpen a valóság felfüggesztését és a szabadság illúzióját, a pillanat utópiáját, amely segít tulajdonképpen ezzel a klisével élve, de kirepülni a hétköznapokból. A sláger mikroutópiát teremt, 3 percet, amikor minden egyszerűbb. A nyári sláger időfilozófia szempontjából is tulajdonképpen igen különleges. Herakleitosz minden folyik gondolata itt válik popkulturális formává, a sláger a folyó pillanat zenéje. Gyors, intenzív, múlékony, ismételhető. A jelent ünneplése a jövő és a múlt felfüggesztésével. Végül a nyári sláger popkulturális ontológiája azt üzenje nekünk, a sláger nem műalkotásként létezik, tehát nem kell összehasonlítanunk Stravinsky, nem kell összehasonlítanunk Sosztakovics zenéjével, hanem tulajdonképpen helyzetzene. Akkor válik valóságossá, amikor az autóban, a strandon, a fesztiválon, a barátok között szól. A dal nem önmagában létezik, hanem a társadalmi gyakorlatban, amelyben megszólal. Ígérem, nem sokára befejezem a beszédet, és nyári slágereket fogunk hallgatni a popzenéből, illetve a jazzzenéből, de még muszáj ide citálnom Adornót, hiszen Adornó szerint a tömegzene standardizált, ismétlő formákra épül, amelyek nem az egyéni kifejezést, hanem a fogyasztói reflexeket szolgálják. A nyári sláger ebből a szempontból a kulturális ipar mintapéldája. Egyszerű szerkezet, ugye? Ismétlődő refrén, azonnali felismerhetőség. Ugyanakkor éppen ez a standardség teszi lehetővé, hogy a dal rituális funkciót töltsön be, vagyis a közösségi extázis, a testélmény, az eszképizmus filozófiai rétegei Adorno kritikáival együtt értelmezhetők. A nyári sláger egyszerre a kulturális ipar mellékterméke és a közösség öröm modern formája. Hallgassunk hát nyári slágert, amit én választottam, az nem más, mint a saját guilty pleasure-öm Olivia Rodrigo zenéje. Hallgassuk hát meg, Expectations.

0: Ezek voltak Olivia Rodrigo agyibasztó vagy agysimogató dallamai, evezünk egy kicsit más vizekre. 2026-ban a jazzvilág több századik évfordulót is ünnepel. Az egyik ilyen természetesen John Coltrane-é, Miles Davis-é, de itt van még Randy Weston, Melba Liston, Jimmy Heath és Tommy Bennett is. Mindezek még inkább kiemelik, mennyire rendkívüli, hogy Marshall Allen, a Sun Ra Orchestra korábbi szakszofonosa, illetve később ő vezette, illetve mai napig ő vezeti a Sun Ra Orchestrát. Tehát tulajdonképpen mindez még inkább kimeli, mennyire rendkívüli Marshall Allen munkásságát, aki május 25-én lett 102 éves. Tehát élete nagy részét a Sun Ra Orchestra szolgálatában töltötte, előbb tagként, majd 1995 óta vezetőként, és az utóbbi időben több új projektbe is belefogott. Századik születésnapját első önálló albumával.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Ez a

0: Ez az a meccs hangja.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az
1: experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A
0: műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paika.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lavacsú Rádió.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
4: Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

0: Lahmacun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu.

Ez volt a nyár matuzsálemi slágere, Well of Being. Javaladen Takuma egyszerű magyarázatod ellen rendkívüli aktivitására. Szerinte Marshall ellen imád játszani, ha leül, ellen addig zenél, amíg valaki meg nem állítja, és néha még akkor is folytatja. Ellen saját megfogalmazása szerint azért zenél, mert ez tartja őt jó állapotban. Azt írja minden alkalommal, amikor kezébe veszi a szaxofont vagy az evit, az evi az egy elektromos szaxofon, tehát amikor kezébe veszi a szaxofont vagy az evit, új felfedezés lehetőség nyílik meg előtte, és itt egy nagyon érdekes jelenséggel, a folyamat filozófia jelenségével találkozunk. A folyamat filozófia szerint a világ nem állandó dolgokból, hanem folyamatos változásból és eseményekből áll. Ennek klasszikus alakja Herakleitosz, aki Pantarei, tehát aki szerint Pantarei, minden folyik. Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. A 20. században ezt tulajdonképpen Alfred North Whitehead dolgozta ki és rendszerezte. Nála minden pillanat egy új esemény, kreatív keletkezés. Marshall Ellen gondolata, hogy minden hangszerfelvétel új lehetőség valami új felfedezésére, pontosan ebbe a szemléletbe illeszkedik. A zenélés nem ismétlés, hanem minden alkalommal új esemés. Új esemény. Whiteheadről érdekesség talán, hogy ő nem csak filozófus volt, hanem matematikus zseni is, aki a 20. század elején megpróbálta teljesen új alapokra helyezni a matematikát. Bertrand Russellrel együtt írták a Principia Mathematica című háromkötetes művet, amelyben több száz oldalon keresztül bizonyítják, hogy egy meg egy az kettő. Ez a könyv a modern logika egyik alapkönyve lett, és igazi nyári sláger. Hallgassuk tovább Marshall Ellent. A szám címe, Ancestral Astral Traveler, ami tulajdonképpen eléggé hajaz Sun Ra munkásságára.

Ez volt Marshall Allen kompozíciója. Következő darabunk viszont igazi, igazi, igazi nyári jazzsláger az Ezra kollektív jóvoltából. A londoni Ezra kollektív most jelentkezik új albummal, amelynek címe Here Because of Hope, és a Partizán kiadónál fog megjelenni szeptember 18-án. A zenekar dobosa Femi Coleosso szerint az album ötlete akkor született, amikor végig gondolták azokat a nagyon fekete műfajokat, amelyek mögött fájdalmas történetek állnak. Úgy fogalmazott, a reményt találtuk meg. Azt a reményt, hogy egyszer ez a fájdalom átalakul, s eljuttat egy másik helyre. Mi pedig úgy döntöttünk, hogy ennek az eljövendő helynek az előérzetében fogunk zenét írni. Hallgassuk meg Ezra kollektív Jubilee Feeling című számát.

Ez volt Ezra Kollektív és Jubilee Feeling. Van egy álmom, egy régi álmom. Az a régi álmom, hogy a jazz vajon mi műsort betelefonálós műsorrá tegyem, és megkérdezzem tőletek, hogy tetszett, mi tetszett és miért. Engem eléggé megragad ez a dallam, eléggé hozza a nyári élményeimet, de muszáj tovább haladnunk egy olyan területre, ami lehet, hogy csak épp hogy érinti a jazz területeit. Következő darabunk Erika Badu és Alchemist közös produkciója a Black Box. Alchemist játszott nagyjából egy éve Budapesten, a Budapest Parkban. Domi testvérem vitt be, mert ő a Vévivel játszott Alchemist-tel. Erika Badu és Alchemist 2025 tavasza óta készíti ezt a közös debütalbumot. Erika Badu az amerikai neo-soul egyik legfontosabb alakja, Alchemist polgári nevén Alan Maman, amerikai producer és beatmaker, a hip-hop egyik legnagyobb hatású háttérembere, aki olyan előadókkal dolgozott, mint Mobb Deep vagy Action Bronson. Tulajdonképpen 18 hónapon át dolgoztak ezen a készülő albumon Dallasban és Los Angelesben, közösen producerként is. A megjelenését a Control Freak Young gondozza, és várhatóan tartalmazni fogja a korábban kiadott Next to You számokat is. A duó jövő hónapban észak-amerikai turnéra indul, ebből mi semmit nem fogunk tapasztalni. Jöjjön Erika Badu és The Alchemist Black Box Feat Kamasi Washington. Épp hogy jazz, de nyári slágernek kiváló.

Ez volt Erika Badu és The Alchemist Black Box, ahol olyan dumák vannak, mint I don't have skin, I have vibrations, amit biztos, hogy viszek magammal a kocsmába. A darab eléggé emlékeztet engem a jazz talkra és különböző olyan jazz műfajokra, ahol a hip-hop kultúra nagyon finoman veszi át a terepet, és nekem ez eléggé tetszik. Ha majd betelefonálós műsor leszünk, megbeszélhetjük. Utolsó darabunk Henry Threadgill, Vijay Iyer és Daphne Prieto 15 című lemeze. Ez a trió, a féle szupergrup, ahogyan Vijay Iyer zongorista legutóbbi formáció is általában. A dobos ütőhangszeres Daphne Prieto talán kevésbé ismert név, de a 82 éves szaxofonos vokalista Henry Threadgill annál inkább. Többek közt Gerői Tamás triójával mi is vettünk fel Henry Threadgill darabokat, tulajdonképpen kb. 10 éve. Henry Threadgill korát meghazudtolva az utóbbi években különösen termékeny és elismer volt. Pulitzer díjat is nyert az elmúlt 15 év legfontosabb művéért, az In for a Penny, In for a Pound című Zoid albumért 2015-ben. Ez talán a legkövetkezetesebb megvalósítása annak a kompozíciós rendszernek, amelyben Threadgill előre meghatározott intervallum sorokkal dolgozik, és ezek adják a zenészek számára a harmonikus és melodikus keretet, amelyen belül improvizálhatnak. Vagyis az improvizáció válik egy rendkívül összetett kompozíció részévé. A zene első hallásra szinte kaotikusnak tűnik, valójában azonban elképesztő pontossággal szervezett. Bár intellektuálisan lenyűgöző, sok kritika érte amiatt, hogy túlságosan megtervezett, élettelen és túl közel áll a klasszikus avantgárd zenéhez. Ez a fajta kifogás azonban biztosan nem vonatkozik a 15 című albumra. A 15-nek azért ez a címe, mert ez a három zenész egy jótékonysági eseményen 15 éve találkozott. Először a színpadon. Hallgassuk meg az I Wanted a Map című darabukat. Én Ajtai Petya voltam, köszönöm szépen a hallgatást. Nevem DJ Petár.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu/donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!

0: Az értő hallgatás, ez meg egy
1: repetitív kulturális műsor.
0: Ez meg egy árzenálmez.
1: Meghalt Nádas Péter, és meghalt Tim Curry is.
0: És meghalt apánk.
1: Ezért, hogy...
0: Tony Parton is meghalt.
1: Ezért, hogy emlékezzünk rájuk méltóképpen, a műsor hátrajövő részében Fefi a Tim Curry által megformált legenda szerepének kinéző maskarában fog non-stop felolvasni párhuzamos történetekből.
0: Azt hittem az lesz a
1: ezt fog, én meg egy cowboy kalapba fogok sarokban nem tudom valamit csinálni, amit Dolly Parton is csinált volna.
0: Azt hittem az lesz a csavar, hogy egy férfi WC-ben fogok egy fél konszenzuális orgián részt venni a Margit szigeten.
1: Vagy megújazod a húgycsöved. Aztán meg szagolgatod, hogy milyen szagom a húgycövednek.
0: Igen. Ezt tudjátok, hogy hívják? Ez kultúra, keresetek
1: dolgok, rá. Amikben Nádas Péternek valószínűleg nem volt igaza. Ad egy! Nem olyan a fülözés, aminek leírtam. Vagy lehet, neki olyan, akkor nem értem.
0: Akkor nagyon irigyled,
1: nem értem, hogy miért nem maradt rajta a szeren. Kettő, valószínűleg nincs férfi, aki megújazza a húgycövéd. Vagy hát lehet, hogy van egy-kettő. Valami aberált helyen.
0: Hát...
1: Soroksáron, vagy ilyesmi. De nem így hokizgatnak az emberek. Awesome.
0: Szerintem ez kicsit kingshaming, ugyanakkor biológiailag.
1: Leszarom.
0: Biológiailag valószínűleg igazad van.
1: Jó. Legyen kingshaming. Alig várom, hogy feljelentsenek a húgycsövőket úgy újazgató emberek, férfiak, hogy megbántottak minket a Lakmacsú Rádiónak az értőhallgatás műsorában, és azért Varga Viktor, nem tudom, kérjen bocsánatot.
0: Nem mondd ki a nevedet.
1: Álljon ki, és kérjen bocsánatot. Titeket fognak felszólítani, hogy valahol álljatok ki pró vagy kontra a kingshaming mellett, amiben a húgycsőújazókat szégyenítettem meg. De húgycsőújazók ugorjatok ki a bokorból, és
0: kezdjétek,
1: igen.
0: Alapítsatok
1: egy szakszervezetet. Először is tanítsatok engem Móresre, mint Ludas Matyi Döbrögit, de nem úgy, hogy megújazottak a húgycsőmet, mert most már van valami más para is ott az plömpivel, szóval nem kell ezt az egészet tetézni. Orvosok is írjanak, hogy mikor kell urológiára, és mikor kell anyagbeteg gondozóba menni. Felvázolom, hogy mi a helyzet, és akkor utána elmondja, majd eligazítanak.
0: Azon gondolkoztam, hogy...
1: Vagy számok között megmutatom neked, és akkor majd te elmondod, hogy te hova mennél. Tönkre!
0: Azon gondolkoztam, hogy miközben hallgattam a kis monológodat, hogy a feleségem nem szereti, hogyha nyilvánosan kimondom a teljes nevét, mindig azt mondja, ne mondd ki a nevem! És te pedig a úgyse újjazásról egyszerű monológot, és ezt nem bemondod. Épp, hogy a személyi számodat nem mondod mellé, ezt respektálom. Ott megy a Csanklaci. Az élőadás varázsa.
1: Nem biztos, hogy tényleg az a nevem, amit bemondtam. Na?
0: Micsoda, tényleg mi?
1: Nem biztos, hogy tényleg az a nevem, amit bemondtam.
0: Ez kurvára igaz ebben.
1: Hoppá.
0: Ez nagyon igazad van ebben.
1: Szóval bárki is legyen az, akinek bemondtam a nevét, jelentsétek föl őt.
0: Mi történt... Azon felül, hogy meghalt, meghalt egy magyar irodalmi géniusz, azon kívül mi történt az utóbbi időben? Én voltam külföldön.
1: Amúgy pont akartam mondani, hogy mert most olvasom a világló részleteket, hogy volt benne egy kurva jó rész. Egyrészt sose gondoltam volna, hogy leírta valaha is a gördeszkázás szót, és a gördeszkásokat egy könyvébe, de meg is kergették állítólag. Legalábbis a könyve szerint elfutott Franciaországba gördeszkások elől.
0: Miért?
1: Nem biztos, hogy üldözték amúgy. Hát nem tudom, mert hogy azokat így gondolom éppen le akartak vinni pár lépcsőt, és nézte őket, aztán ott valami.
0: De rájuk szólt?
1: Nem.
0: Szerintem én azt tippelném, hogy neki ez így tetszik.
1: Igen, ő is azt mondta, hogy tetszett neki, de aztán meg így megkergették. Hát nem tudom, jó. Pedig csak hátra kellett volna folytani a baseball sapkáját.
0: Igen. Azt ott meg az Enikő. Én vagyok szemben a kirakattal, és ezért mindig látom az embereket, akik elsőt.
1: Mindenki itt van. Behívunk mindenkit mindjárt, és akkor ennyi. Csapunk egy We Are The Family Dolly Parton módra.
0: De voltam valami koncerten az elmúlt heteken? Egy hét kimaradtam is sorban.
1: Csak azon, amin játszottam. Asszony.
0: És ez mi is volt?
1: Hát a Lakmacsunk támogató buli.
0: Ja, hogy arra gondolsz. Ja, azt hittem, hogy van valami más.
1: De ott is a koncertünk előtt 10 perccel elkezdtem meg, szóval a parlagot lekéstem.
0: Elmesélj már ezt a Zadari koncertet?
1: Meséld el a Zadari koncertet.
0: Ez az Intermezzo Fesztivál, azon tavaly vagy tavaly előtt játszottunk mi együtt?
1: Tavaly.
0: A Zadari Intermezzo Fesztiválnak azt hiszem ez volt a 14. vagy 15. alkalom.
1: Hiányoztam.
0: Igen, hiányoztál nagyon. és Ja, egy kétnapos hát fesztivál volt, de tulajdonképpen két nagyobb klubkoncert, azt hiszem mindkét nap 6 zenekar volt talán. És főleg horvát bandák, meg egy-két külföldi.
1: Kúros, magyar.
0: Hát, ja, három magyar is volt. És amikor kiesett a Sloy zenekar.
1: Hát az 6-ból 3 az.
0: Igen, de nem egy napon volt.
1: 12-től akkor sem negyed, de.
0: Amikor a Sloy zenekar kiesett, mert mint kiderült, ők amúgy soha le se okézták azt, hogy oda ráérnek, és nem értek rá.
1: Ugye voltak a Fluffon, nem?
0: Igen.
1: Csak
0: igen,
1: ilyen hajnalok.
0: Ritkán játszanak, igen. És akkor a Andrei barátom a koridorból kitalálta, hogy csináljuk meg a Zavar nevű szólóprojektemet zenekarnak.
1: Andreit most Thundernek hallottam.
0: Thunder barátom.
1: Amikor meg kúra jó becenél.
0: És amúgy illik is rá.
1: Főleg angolul.
0: Illik is rá. Szóval, hogy neki elküldtem ezt még, amikor felvettem tavaly augusztusban, és nagyon tetszett neki, és mondta, hogy majd csináljuk meg mindenképpen zenekarnak, és akkor most kitalálta, hogy hát ez mennyire lenne őrültség. Legutóbb, amikor egy ilyen üzenetet, egyszer már kaptam tőle egy ilyen üzenetet, akkor ilyen december 18-a körül írta, hogy a fasz, nem, egy héttel december 31-e előtt írt, hogy
1: a zágrabi... Putin will attack Ukraine.
0: Nem, hanem, hogy a szilveszteri zágrábi koncerten játszunk. Írta egy héttel szilveszter előtt, úgyhogy nem volt zenekar, csak ő meg én. Mondtam, hogy szerintem azt nem fog összejönni. Ezzel szemben most időben kitaláltuk, és akkor összeraktunk egy zenekart, és beadtuk. Oda mentünk szerdán Zágrábba, próbáltunk vagy 6-szor.
1: Vannak olyanok, akik szerint ez a zenekar már össze volt rakva, csak kibasztál belőle mindenkit. Többek között Bakos Bencét.
0: Ez így van.
1: Nagy Rütze Janne,
0: Jéger Dávidot, Vargyai Viktort.
1: És a Vargyai Viktort is, kemény vagyok.
0: Hanem egy másik, aki lehet, hogy Hucső újjazó, de nem biztos.
1: Éppen lehet, hogy Hucsőt újjazza.
0: és
1: nem is, azért nem tudott volna gitározni, mert beragadt a Hucsőjébe az ujja.
0: Wow, oké. Okay. Na, mindegy, megcsináltuk ezt a zenekart, és akkor próbáltunk egy csomót Zágrábban. Aztán volt olyan egy nap kétszer is, próbáltunk egyszer reggel, aztán elmentünk ide-oda, aztán próbáltunk este is.
1: Wow. Az egy nap kétszer az mit jelent? Kétszer lejátszottak az ilyen szettel?
0: Nem. Első alkalommal kétszer, másik szóval mondjuk négyszer. De hát úgy, hogy mondom, próbáltunk reggel 11-től, eljátszottuk kétszer, aki elment dolgozni, mi elmentünk ide-oda, és aztán 7-kor meg megint
1: próbáltunk. Most erre hirtelen ezért jutott eszembe a 2,5 órás Kobera interjú, amiben kúra sokszor elmondja, hogy hetente kétszer próbáltunk.
0: És ez nem igaz.
1: És ugye abba gondoltam bele, hogyha én lettem volna Vargyai Viktor, akkor az nagyon sok lett volna, és hogy így lehet, hogy ő is fájtotta magában a kérdést, hogy ezt miért csináltuk? Próbáltunk hetente kétszer.
0: De próbáltatok hetente kétszer?
1: Amúgy az elején még igen, de akkor még
0: ez nagyon sok.
1: Fiatalok voltunk.
0: Nagyon sok a heti kettő.
1: Igen. Hát de nem olyan, mint Zágráb próbálni reggel meg este.
0: Ja. Négyet próbáltunk, 3 nap alatt négyet.
1: Bocsánat, elakasztottam.
0: Semmi baj. Tök jó volt, és az is jó pofa volt, hogy mindig a reggeli próbán kívül mindig ott volt pont valaki. Szóval igazából olyan volt, mint adtunk volna 4 mini koncertet. Sőt, meg talán még akkor is, talán még azon a reggelen is ott volt valaki. Mert mindig jött valaki, és akkor megívott egy sört, elszólt egy cigit, elment, jött valaki más, akkor meghallgatta azt, tehát én privát koncerteket adtunk. És aztán pedig jól sikerült a koncert is. A Bence fotóz. Igen, jó volt ez a...
1: Pogóban mérve? Sikerült jól?
0: Szétverték egymást, igen. Nagyon
1: vér
0: jó.
1: Vér volt, fogak nem, repültek.
0: Nem, de jó ez a... Én szeretem nagyon ezt a fesztivált.
1: Volt, akinek spinkikáltak egyet a húcsövébe?
0: Lehet. Ilyen kis léptékű. Ami igazán jó... Mik voltak az igazán jó zenekarok? Az Anarchia Futura, azt tetszett a legjobban. A Zipper is jó volt. Azt a Sekretet akartam nagyon megnézni. Ők voltak első nap az első zenekar, és mindenki azt mondta, hogy ez itt zadar, kizár dolog, a 9-kor elkezdődik. És oda mentünk 9-re, és hallottuk, hogy így megy valami, és mindenki mondta, hogy ez soundcheck.
1: És utána a szervező azt mondta, kizárt, hogy még egyszer 9-kor el fogok kezdeni, bazmeg.
0: És akkor ment, és akkor így, amikor egy gyanús volt, bazeg, kurva régóta megy ez a soundcheck, szerintem ez már koncert, és bementünk, és ahogy beléptem a terembe, az volt az utolsó hang. Nem láttam belőle. Ja. Igen, talán ez az Anarchia Futura tetszett a legjobban, de most egy kicsit összezavarodtam, hogy kik játszottak. Még a Láz is nagyon jó volt. A Láznak nagyon jó volt a koncertje.
1: Az Anarchia Futurában vannak a azok a milánói arcok?
0: Hát milánói arcok vannak benne, de senki olyan, akit ismerünk.
1: Ah,
0: szóval nincsenek benne a
1: ja, én azt hittem, hogy az elvarázsolt énekes az benne a minimum. Vagy a hosszú hajú haverod.
0: Egyik sincs benne, de egyiket a hosszú hajú haverom az ott volt.
1: Ez mindig ott van.
0: Szeret oda járni.
1: Valamit nagyon lelökhetett és eltörhetett, és le kell dolgoznia minden nyáron, geci.
0: De azt mondta, a rómaiak azt mondták a Spirito di Lupo, hogy ja, az ott az a hagymaárus zenekar. Mert megjelentek ilyen vietnámi papucsba, meg ilyen kinyúlt trikókba. Úgy néztek ki, mint a zöldségesek. Ja, én nem ismertem belőle senkit. Egy litván faszi, ugye? Azt hiszem Latvia, az a Litvánia, ugye? Nem, az a Lettország. Azt hiszem lett faszi énekelt benne. A Zipperben már, mint az Anarchia Futurában nem. Azt hiszem két tag ugyanaz volt a két zenekarban.
1: A Zipperben és az Anarchia Futurában.
0: Aha, igen.
1: Azt hittem, hogy a Zipper az izé.
0: Van egy ausztrál Zipper, de ez egy olasz Zipper.
1: Azt hittem,
0: azért hitted azt, hogy horvát, mert az Outsider produkciója adta ki. Ugyanakkor olasz. De az énekes az Los Angelesben felnőtt lett. Nagyon aranyos volt, le fogom
1: egyszerűen. Ebbe igaz, hogy ez már olyan, mint a párhuzamos történetek. Hogy ki van, mivel, mi, hogy, mi, kinek a szaga, kinek a teste.
0: Igen, le fogom őket szervezni a kriptába. Illetve a Lüger koncert is úgy született meg, ami majd lesz hamarosan ősszel, hogy találkoztam az egyik taggal.
1: Amerikáztál?
0: Nem, találkoztunk a próbateremben, és ő kérdezte.
1: Azt hiszem, Amerikáztál, és hogy így
0: bármikor gyertek.
1: Oh my god, man, play at my town. Where do you live? I'm homeless.
0: Nagyon jó, de én nagyon szeretem ezt az Adri Fesztivált, kurva, hogy ott van a tenger. Az is kurva jó, hogy olyan öreg vagyok már, hogy ilyen ki kell bérelni inkább egy lakást, és akkor így oda megyünk taxival este, és lehet aludni.
1: Tényleg, mit tavaly? De tavaly ahhoz képest...
0: Voltunk ott végig, és nem voltunk előtte 3 napot Zágrában.
1: Hogyha nem voltunk ott végig? Hát ott voltunk ki végig, 2 napot voltunk.
0: 2 napot voltunk?
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: 2 napot ott aludtunk?
1: Igen. Igen.
0: Ha. És jó volt, de azért nem
1: hát
0: volt.
1: Hát nem volt semmi
0: jó.
1: Extra. Mondjuk ti mindent úgy mondtok el, hogy ahol most megyünk, az Auschwitz. vonaton fogunk menni, nagyon sokan, nem lesz ülőhely, szarni is be kell a gatyázba, valószínűleg egymást fogjuk megenni, vagy...
0: Én már nagyobb, tehát egy kényelmesebb ember lettem, és ha lehetséges, akkor, és ilyen helyzetek vannak, inkább azt használtam, hogy kifizetek 30
1: lehet
0: ezer forintot.
1: Lehet pénzt költeni akkor.
0: Hát nem, de bazd meg, na mindegy, le lehetett zuhanyozni, volt tiszta ágy, nem én tudtam aludni rendesen. Nem horkolt 80 másik barom. Kényelmesebb volt így. Na mindegy, de ez az én nyomorom.
1: Csak volt, meg az Asztiónak egy kis része.
0: Lehet.
1: Hmm.
0: Úgyhogy ennyi.
1: Szóval, hogyha ezt hallgatják...
0: És nagyon sok magyar jött.
1: Kis gyerekek.
0: Autóval is és repülővel is.
1: Akkor autót nyugodtan a foglaltházba.
0: Ja, persze.
1: Nem kell kibérelni külön.
0: Nem, én vagyok ilyen pusszi.
1: Azért is jó, hogy foglaltházba alszatok, mert hogyha ott vagyunk, akkor én ott vagyok, és Ferike nincs, és akkor lehet róla beszélni.
0: Lehet újra.
1: Hátam mögött.
0: Na, és akkor utána volt a... Ha időrendben haladunk, utána volt a lamacsonos buli, amin játszottunk. Szerintem az tök jó pofa buli. Én meglepődöm.
1: És magyar zenekarok zadarról megalázták az összes többi zenekar?
0: A láz nagyon jó volt, a Daszlator nem volt valami jó sajnos, de már kicsit ilyen összevissza játszottak. Amúgy nekem tetszik a lemezük.
1: Mi volt még Bécsből? Kamó?
0: Igen, ők jók voltak, ja. Meg velük jó volt bandezni.
1: Kamó!
0: Igen, szóval a Daszlator az kicsit sloppy volt, ami mondjuk tetszett, hogy a Gida
1: volt, hogy
0: az összes számcímet lefordított a horvátra.
1: Hoppá.
0: És bemondta.
1: De nekem azt tetszett, hogy így egy kicsit én is ott éreztem magamat, amikor így mindig olyan infokat írtál meg, amiket sejtettem, hogy éppen kivel dumálhatsz. Mondjuk, hogy hány ezer euróért játszott a Homefront a Bee Gees.
0: Mindig azok az update-ek jöttek?
1: Vagy hogy ilyen nem ennyire kell járni egyet szedni ekkor és akkor, mert ezek jönnének ide.
0: Jaj.
1: És akkor, jó.
0: Ja. Összeraktad, hogy éppen mit csinálok?
1: Igen, hogy nagyjából.
0: Mentális térképen.
1: Sem Sherlock Holmes-i képességeimmel.
0: Ja. Na szóval, hogy én meglepődtem, hogy ennyien eljöttek erre oda halálfaszára, erre a bulira.
1: Miért? Augusztus 20-a volt. Ez nem ingyenes volt?
0: Nem.
1: Hoppá.
0: Drága volt. És...
1: Én aztán tudtam, hogy... Vagy én kicsit mindig azt gondolok, hogy ez ilyen két szék közül a pad alá, hogy Vagy eljönnek a rádiósok, és akkor nem tudnak mit kezdeni a zenekarokkal, a punk zenekarokkal, vagy eljönnek punkok, és nem tudnak mit kezdeni a rádióval, nem is kell akkor.
0: Igen, nem tudom, hogy most melyik történt, voltak punkok is, és rádiósok is.
1: Egy arc, de szerintem működött a Superman trükköm, mert ugye a színpadon sose szokott rajta menni szemüveg, ne higgyek azt, hogy stréber vagyok, és aztán pedig felvettem, hogy lássak valamit, és mentem sört venni, vagy sört kérni, és akkor egy srác megkezdte, hogy nem tudom, az énekes, és mondtam, hogy de, és akkor meghívhatlak egy sörre, vagy meghívlak egy sörre, és mondtam, hogy nem kell, mert van zenekari sör, de hogy nem volt benne biztos, hogy én vagyok az.
0: És ki volt az, egy idegen?
1: Nem tudom.
0: Egy előkelő idegen? Olyan elegáns volt, mint egy vámpír?
1: Igen, egy erdélyi gróf. Bocskaiba volt, és nem tudom, éppen szűzlányok vérét itt a egy zacskóból, mint ahogy a malajziak iszak a kólát.
0: Szerintem jó volt a koncertünk, és az tetszett ezen a helyen, hogy ilyen szabad téren lehetett játszani. Okésen is szólt, én meg voltam vele elégedve.
1: De nem látok, hogy tűzi játékot basszom.
0: Azt nem. A Denevér szerintem tök jó volt. A parlag is jó pofa volt, de az még én korán volt, meg nekem mondjuk az a
1: zene. Közben azt gondoltam, hogy nem voltam biztos, hogy nem játszanak egy feldolgozást. És azóta keresem azt a számot, hogy mi lehetett az.
0: Szerintem nem. Játszanak feldolgozást. Van egy Suzy and the Banshee szám, amit szoktak volt játszani, de azt Erika énekelte szerintem.
1: De van talán valami aspi riffen, van egy de ez lehet, hogy ez más.
0: Ezt nem tudom sem nem tudná. Ezt a Shazam se ismerné fel.
1: Miért nem? Az én fejemben ez nem jól szólt.
0: Aztán DJ-ztünk, nem nézte meg senki. Egy meg se hallgatta senki. Bejöttnél valaki, lefotózta gondolom a rádió miatt, ez szavasz.
1: Hát szopjanak le.
0: De hallgattunk jó zenéket hangosan.
1: Igen, olyan zenéket hallgattunk, amiket otthon is hallgattam volna.
0: Igen.
1: Meg így ilyenek. Minden majd 40-50 év múlva majd, amikor majd ilyen Terminátor-szerű disztópiában élünk, akkor majd lehet siránkozni, hogy jó, azért elmentem volna azért megnézni ezeket a DJ-zéket.
0: Így van. Én voltam még egy koncerten, képzeld. Kopenhágában.
1: Min?
0: Elmentem arra a helyre, ahol a K-Town is van, aminek nem bírom megjegyezni a nevét, de U betűvel kezdődik.
1: Ungdom szűze.
0: Az. És megnéztük vasárnap este a... Volt két helyi zenekar, meg az Oast játszott. Megnéztük, hogy mik vannak azon a hét végén, amikor ott voltunk. És
1: az énekes az Amsterdamból nyom.

0: Jössz, akkor elkezd sípolni. Píp, píp, píp,
1: ja, mert fizetni kell érte?
0: Aha, és valaki belejut, és így píp, így sípolt, és 20 percig ott ült, és így ette a pizzát, és így kurva sokan voltak, de leszarta.
1: De lehet, hogy nem tudta, hogy ő sípolt, hogy miatt a sípol, vagy nem
0: érdekelte. Hát azért, hogyha fejedből sípol valami, akkor azért csak rájössz, hogy ez mi a fasz lehet, de ugye respekt neki.
1: Ja.
0: És találkoztál Erlinggel?
1: Nem találkoztam vele. Volt két helyi zenekar, azt hiszem az első Recess, Aggression, vagy valami ilyesmi, és nekik egy számuk volt fent valami anticionista válogatáson, és azt hiszem, és akkor azt meghallgattam.
0: Anti-Cymex.
1: És az ilyen egész jó, ilyen tudod, ilyen menetelős, dobos, anarchopunk, ilyen Crest Records hatású, kicsit dallamos brit anarchopunknak hangzott. Úgyhogy mondtam a többieknek, hogy szerintem az lesz a legjobb, és ez egy számuk volt, amit találtam, de aztán ott árultak egy kis lemezt, és mondtam a többieknek, hogy szerintem arra mindenképpen érünk oda, mert az nekem kurva jónak tűnt, vagy hogy így tetszett, és akkor ilyen késésben voltunk, így siettünk biciklivel, meg minden, és kurva szar volt, nagyon-nagyon rossz volt.
0: Hoppá!
1: Ilyen nagyon brutál randomkodás, nem tetszett egyáltalán. A másik zenekar az a Pistol, azt hiszem az volt a nevük, azok is helyiek voltak, azok viszont ilyen gyerekek, ilyen 20 pár évesek voltak max.
0: Az még gyerek?
1: Hát fiatal, fifék. De szerintem
0: felvett kölcsön csinálni a gyereket.
1: Az énekes, ez simán lehet, hogy 19 éves volt, az ilyen nagyon kicsi lánynak tűnt. Nem, meg amúgy az is, hogy nem tudom meghatározni. Nekem ilyen 20 és 30 között nagyon gyakran nehéz belőni, hogy valaki hány éves. És ők amúgy ilyen, hát ilyen az volt, hogy így jól tudtak zenélni, viszont ilyen nagyon durván nem volt kitálva, hogy mi a faszt akarnak csinálni, tehát néha ilyen heavy metalos részek voltak, néha volt benne ilyen...
0: Olyan, mint a Kriptában a fiatalok zenekarai?
1: Itt pont ezen gondolkoztam, hogy olyasmi, mint a Kriptában a fiatalok zenekarai, viszont ezeknek nyilván sokkal kurva drága gitárjaik voltak, és hogy egyértelmű volt, hogy nekik így több erőforrásuk volt ezt az egész zenélés dolgot így elkezdeni fiatalkorukban, és ezért technikailag sokkal ügyesebbek voltak.
0: Ez nem mindig jó.
1: Viszont nem volt ízlés mögötte, mert vagy vízió. Ízlés vagy vízió nem volt mögötte. És ilyen össze-vissza skodás volt. Az Oast azt szerintem egy fasza banda, és sok minden eszembe jutott róluk.
0: Mondja hármat ebből.
1: Hát én
0: sok mindenből.
1: Egy csomót beszélgettünk utána a többiekkel, hogy például az egyik dolog, ami szerintem tök érdekes, hogy amit ez a csaj csinál, hogy ha ezt nem, tehát például, ha nem csinálná azt, amit csinál, ezt az egész műsorszámot, ezt az egész cirkuszolást, akkor érdekes lenne a zenekar. És szerintem az is van, hogy...
0: Akkor lenne érdekes?
1: Nem, hogy érdekes lenne-e. És ez szerintem az van, hogy mivel folyamatosan fizikailag kapcsolatba lép a közönséggel, nem agresszíven, agresszíven valamennyire, de hogy közben soha nem inzultál senkit, nem üt meg senkit, nem lögdös.
0: Csak olyan,
1: hogy megfog, meg ilyesmi.
0: Mutasd a hocsagát!
1: Igen. De hogy ha ezt nem csinálná, tehát szerintem amiatt, hogy folyamatosan van ez a fizikai kontaktus, hogy folyamatosan figyelned kell, hogy mikor fog hozzád érni, mikor ordít a te pofádba, mikor ugrik be a te nyakadból a faszom tudja, majdnem felrúgott ilyen gyertyákat, meg nem tudom, ilyen felmászott a pultra, tehát azt csináltam, amit mindig. És hogy emiatt szerintem muszáj jobban odafigyelned, mert kizökkent az ilyen megfigyelői állapotodból, hogy te hát, csak így megnézel egy koncertet.
0: Van az az előny, hogy meg tudod hallgatni lemezzen, ahol nincsen ez.
1: Vagy, igen, és szerintem vagy is olyan, lemezzen nem is annyira jó, mint élőben.
0: Amikor felhajtod ezért is kijön ilyen 3D-s dombornyomodban.
1: De épp ezt mondom, hogy és lemezzen szerintem egyáltalán nem adja át azt a hatást, amit élőben, mert hogy nincsen ez a plusz réteg. Meg ami még felmerült...
0: Akkor most felteszem a kérdés, ez egy zenekar, vagy egy cirkusz?
1: Hát épp ez az, hogy színház, szerintem, egyértelműen. Viszont közben meg a számok között ilyen tök fontos, olyanokat is mondta,
0: akkor
1: hogy ott volt,
0: helyet, köszönöm.
1: Ott volt egy csomó gyerek, ilyen fiatal arcok, ilyen tinik, meg 20 évesek, és tudod, közben meg ilyen jó dolgokat
0: hát
1: mondta a számok között.
0: Hát csak megjelent 60 diák.
1: Nem, sajnos nem az volt. Sajnos nem az volt, mint az a küszmik esemény. Ja, de hogy, és akkor még az merült fel, ezt talán Enikő mondta, hogy szerinte azért egy kicsit ilyen necces az, hogy mindenkit fogdos, hogy nem biztos, hogy mindenki akarja, aki lemegy egy koncertre. Na és ez volt a kérdés, hogyha ez egy faszit csinálná, az mennyire lenne problematikus. És valószínűleg ilyen

0: Tudod, így sokkal jobban zavarnám mindenkit. Tehát pont az,
1: na,
0: az
1: kész. A... Nekem megvan az immunrendszer, mert engem nők fogdostak, engem nem zavar. Hogyha igen. Én fogdosom őket, az valószínűleg zavar őket, de, szóval én nyertem.
0: Szerintem ez egy érdekes, hogy ezzel játszik ez a csaj, hogy, hogy ő megteheti, tehát hogy ez egy középkorú nő, nem? Ez egy ilyen 40-es csaj kb. Nem,
1: ne, nem tudom. Fogalmas. Én nem voltam itt a budapesti koncerten.
0: Vagy tehát, hogy, hogy nem egy, tehát egy felnőtt nő. És hogy, hogy ő meddig mehet el ezzel
1: a húgyhújazásig.
0: Igen. Na mindegy, ezek jutottak eszembe. Szóval szerintem nekem ilyen jót beszélgettünk utána erről, úgyhogy ha más nem, ez a művészetnek az egyik fontos funkciója, nem? Hogy gondolatokat ébresz az emberben, amit utána megbeszélt a szeretteivel.
1: Hát ez heavy kis antifeminista kiáltvány volt, tesó.
0: Miről beszélsz?
1: Oda lett ez pörkölve.
0: Ez nem igaz. Viszont mondjad akkor az antifeminista dalaidat, amiket el fogsz játszani, mert megy az idő.
1: A Chicky Girls-től lesz a We Are the Chicky Girls. Aztán a Tatutól a...
0: All the things she said.
1: Kissy, kissy, girl, kissy. Aztán Pussy Riot. My pussy is on the riot. Go be my készenléti rendőrség. Meg ilyenek.
0: Halljuk.
1: Hallgassuk meg.

0: Topš, topš. Bilincs, bilincs.
1: Zászló, zászló.
0: Te meg vagy
1: Szív,
0: elégedve a
1: dafüvet.
0: Tiszával?
1: Nézd, azt hiszem mindenféle.
0: Hogy jöjjön vissza Orbán Viktor? Szopnád, nyalnád?
1: Szívecske reakció, hogyha azt akarod, hogy Orbán Viktor jöjjön vissza, mérges reakció, hogyha szerinted Magyar Péter teljesen okés.
0: Elkezdett fájni a fogam is. Ha valaki fogaras, az írjon már rám az is.
1: Szóval akkor lista. Bőr és nemi beteg gondozók,
0: vagy urológus.
1: Fogászok.
0: Egy urológus.
1: Szerintem egy pszichiáter is ránk fér.
0: Egy urológus bőr és nemi beteg gondozók konziliumot szeretnék kérni. Elfelejtettem neked megmutatni a plömpimet számok között. Na minden,
1: lesznek
0: amikor
1: megszámok.
0: Tiedet
1: de hogy miért hívod úgy, hogy plömpi?
0: Micsoda?
1: Plömpi?
0: Meg kisfiú vagyok.
1: Oké. Plömpi.
0: Meg kicsi is. Hogyha látnának mesztelenül, mondjuk éppen mesztelenék, és jönne egy gyerekcsoport, akkor nem kell egy kutyába dugni a faszomat, hogy ne vegyék észre, hogy mesztelen vagyok.
1: Mi is volt az első dal?
0: Az első... Ezt a csajom csinálja néha. Na, az első szám a Dry Rot volt, és tőleg a Point of Force című nóta. A Dry Rot az nagy...
1: Száraz rohadás.
0: Az nagy...
1: Rejtélyes kacárt.
0: Hogy szokták mondani, hogy valamit kavarnak? Nagy...
1: Port kavart.
0: Nagy port kavart. Nagy port kavartak annó.
1: Nagy port kavartak, nem kavartak a nagy port azért.
0: Hát akkoriban az volt a nagy dolog, amit a Maximum Rekedről leírt, és akkor volt olyan kolum, vagy volt olyan szám, amiben három kolumban is erről volt szó, hogy a köszönhet, lemezük köszönhet listára felrakták Istent, és hogy hú, hát ez nagyon durva, nagyon sok, meg így ilyesmi.
1: Tényleg rá, ezen nem is emlékszem erre.
0: Igen, ezen ment a feszengés velük kapcsolatban. Ami faszom
1: de viccből?
0: Hát, azt
1: szerintem. Úgy, mint Krasznahorkai László?
0: Ő is ezt csinálta? Ő is nagy dryrottos? Vagy a dryrottot
1: rakta? Nagy dryrottos.
0: A dryrottot
1: rakta. Nobel köszönő beszédében.
0: És köszönhet, volt egy Brown, ez dryrott idézett! Laca! Vágom!
2: Bocs, elnézést! Én értettem.
1: Dryrott.
2: Én értettem.
1: Jaló, csak így.
0: Ja, ez olyan, mint az, amit mondtam neked, hogy ebből látszik, hogy senki sem hallgatja azért a hallgatást, hogy akkor lett volna a 3 vagy 4 gyógyegér, aki végigállta volna a műsorunkat, így a sarokból. Nem azt mondom, hogy én csináltam volna ezt 10 év, vagy végigálltam volna az egészet a sarokba, és aztán utána oda mentem volna. És
2: leírtam számlistát, ezeket játszottatok, na hello.
0: Na, de hogy a Dryrotta, igen, volt egy ilyen kis porkavarás. Amúgy, Mysterious Hardcore zenekar, Mysterious Guy Hardcore, három kis lemezük volt talán, azt hiszem, meg egy nagy lemezük. Aztán fel is osztottak a picsával. Nézegettem YouTube-on, de nem nagyon csináltak aztán más zenekarokat, vagy csak nem töltötték ki őket. De egész jó fofa van, de én nagyon örülök, hogy most ilyen 1 eurért tudom megvenni a kis lemezeiket, szóval...
1: Úgyhogy ne szeressétek továbbra se.
0: Továbbra is a 00-as és a 10-es éveknek a... De tényleg, hogyha mondjuk akkoriban ezt mondtam volna valaki, hogy én majd egyszer 1 euróért vagy 1 dollárért fogom megvenni ezeket, azt mondtam, hogy micsoda, hibernáljatok, és akkor akkor ébredszettek fel, amikor eljön ez a világ. Hát eljött, kivártam, leseggeltem, bele is őszültem. Aztán az Olasz, Eus Arts szólt, és tényleg szólt, hogy
1: sokat játszod őket mostanában.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Hoppá.
1: De nem baj.
0: De az mit jelent, hogy 3 éve játszottam hát őket számon?
1: Nem, szerintem az elmúlt epizódokban is.
0: Nyomj még Ctrl F-et, aztán néznek, hogy mikor. 110. részben.
1: Hát, rosszul emlékszem.
0: Mi lenne most az EU-ság, Luka? Most már nem Magyarország. Most már...
1: Nem.
0: Fú, bazánk, de ezek az emberek, akik most állasztják, hogy most már büszkének vagyok arra, hogy most már büszkének magyarnak lenni, most már nem szégyellem azt.
1: Adjad már magad.
0: Te szégyelted? Én sose szégyeltem a magyarságomat, a többi magyar. Magyarságát szégyellem. Ezért van az, hogyha külföldön hallok egy magyar hangot, elhúzok a picsába. Ezért nem néznek meg minket külföldön a magyarok. Meghallják, hogy éneklek a színpadon, és elmennek. Pedig nagyon jó lenne az, hogy dumálnánk a közönségről, csak így egymás között a színpadról. Na mindegy. Aztán a Norgéb Féder War szólt, és tőle szólt a Kandu Szede.
1: Aztán nem is játszottad egyáltalán soha az EU-zát. De akkor szerintem honnan vettem?
0: Hoppá. Lehet egy másik műsorra. Lehet, nincs a Varga Viktorral is egy műsorod, és akkor lehet, hogy ő játszott a párszor.
1: Na bocs.
0: Hoppá. Igen. Ez egy faszabb banda, akiknek valamiért szembe jött a héten, vagy mikor az a borító, és akkor gondoltam, miért rakjuk be róla egy számot? Megtettem, meghallgattátok. szétvertétek egy húskofolóval a kibaszott lakásotokat, és most mentek a pszichiátriára, szóval bocsi, ezt kiváltottam belőletek. Ahogy a fiatalok meg nyomogattam a gombjaitokat ezzel a notával. Aztán a The Slit Salt, és tőlük az Instant Hit. Ez egy Instant Hit volt? Hát ki kell derülni, mert ez kb. 40 éves szak. Őket szerintem mostában hallgattam a Melóban, amikor NTS-t pörgettem, és most kijött egy második verziója is a post-punk dub válogatásnak, és azon volt Slits, vagy az első, azt tudja. De mind a kettő jó, hallgassatok meg. Mert ez van. Ez igazodva játszottam egy csomó dubot a DJ-szettem be.
1: Ganja smuggling.
0: What?
1: Dam dam digi dam dam digi
0: dam dam di dam. Aztán megint Olaszországból a Disper, Azione, és tőle szólt a Vita Imposta című nóta. Azt hiszem, ebben a bandában volt egy Attila nevű tag.
1: Respekt neki. Innen is shout out.
0: Aztán. Meg a szülének, akik szarba hagyták a nemzetüket 56-ba, és...
1: Így van.
0: És dobbantottak ebből. Pedig
1: dobbantottak
0: egy,
1: Milánóban.
0: Pedig
1: Milánói
0: együtt
1: lebontattuk
0: volna
1: nem?
0: Az egészen.
1: Azt hiszem, hogy milánóiak, nem?
0: Azt hiszem, igen. Igen, az ilyen izé, az kb. Vresnek volt a kis testvére, kb. Vagy valami ilyesmi. Ugyanezt szól mindenki. Most elköltözöttek haza izé emberek, akik most a Orbán kormány rendszer lebontása után vissza kell költözni Magyarországra. Most már nem szabad. Nem.
1: Nem vagyunk rátok már kíváncsiak.
0: Eljátszottatok. Keményeket
1: mi ezt kiseggel, leseggeltük, itt voltunk.
0: Igen. Ezt utolsó félvet, amikor már füvezni se lehetett, szörnyű van. És ti meg faszon tudja, Amsterdamban mondhatok, hogy jó, mit hazamegyek, de most még politikai aktivista vagyok itt kint, és nem lehet elviselni. Mit nem lehet elviselni? Bazzeg, nem kell felmenni a Facebookra, aztán simán lehet viselni. Aztán pedig a dél-amerikai káoszt összött a Libertad de Expression. Ez az önkifejezés szabadsága?
1: Én nem tudom, te vagy a dél-amerikai.
0: Én vagyok a dél-amerikai. Hát igen, az. Ez az. Mi dél-amerikaiak ezt így mondjuk. Na jó, ezek voltak a számom, hogy melyek is most dekázgatni a Copacabanára.
1: Meg megmutatod a plömpidet. Na, én számaim jönnek. Ezt
0: rázom, hogy a plömpi, mert...
1: Mivel ma a Melóban kell gyorsan összeválogatnom, hogy miket játszak, és nem volt időm,
0: minden
1: se gondoltam
0: kollégád
1: rá.
0: Választott egy számot?
1: Nem, olyan lemezekről játszom, amiket megvettem az elmúlt pár hétben.
0: Ezt a Melóban hallottam.
1: Gyerünk! Gyerünk!

0: Buonasera.
1: Elmondom, hogy mik voltak ezek a számok, basszus. Ez mind olyan lemez, illetve egy kazetta, amit a már emlegetett városokban vettem, ahol jártam az elmúlt hetekben.
0: Ezért nem fizettünk az Artisiusnak, mert már befizettük a...
1: Így van.
0: Valakinek.
1: Az első amit számomat játszottam, és szerintem...
0: Artisius.
1: És ez az első alkalom, hogy ugyanattól a zenekartól játszunk mind a ketten? Már kitaláltam, hogy mi lesz a szettem, mikor megnéztem, hogy Viktor is
0: nem
1: választott egy slit számot. Igen, nem írtam be. Úgyhogy most nem írtam át, úgyhogy én is játszottam egy slit számot az Animal Space című, azt hiszem 80-as, vagy 81-es kislemezükről. Az a nagy színű.
0: Az állatoknak külön űrjük van.
1: Igen.
0: Ott lebegnek.
1: Minden igaz róluk, amit Viktor elmondott. A második dal a szintén angol Alternative TV-től volt a You Bastard.
0: Ezt annak kapcsán mondott, hogy megpróbálkoztál, de kibasztak a közmédiának a felügyelő bizottságából téged.
1: Igen.
0: Mert meggoogolozték ezt a műsort.
1: Ezt annak kapcsán mondom. Fasza postpunk, protopostpunk zenekar a Angliából. A harmadik dal a Dan Amdi Petersen's Army-től volt a...
0: De úgy tök durva, hogy ebben volt a Sniffing Loose csávó, aki ezt megcsinálta az Alternative TV-be, meg egy másik arc, aki meg a Psyche TV-t csinálta. Micsoda All-Star.
1: Micsoda összefüggések.
0: Válogatott.
1: Igen. És kicsit szerintem mind a két világ megjelenik benne. Nem? Tehát vannak ilyen kísérleti lemezeik. Ez ebben a számban vannak olyan részek, amik nagyon emlékeztetnek az Apostles nevű zenekarra, amikor megy egy ilyen...
0: Mondhatod nyugodtan az apostolokat magyarul.
1: Megy egy ilyen...
0: Ha majd egy zerkácsavárat épte...
1: Ilyen prüntjesz kis gitározások.
2: Tamacsó Rádió.
3: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

Hey, jó, sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Lavácson Rádióban. A Mátyás térről Pepino vagyok, ez a másik mixem itt, amit boldogan és örömmel és szívlélekkel tettem be nektek. Ma is fekete zenét hoztam nektek, mind ahogy megvárhatjátok tőlem. Pepino, Józsefváros, a Pók és a Lavácson Rádió tisztelettel. Hallgassátok! Szeretettel és békességben! Jók a programok, ez itt Pepino és az Urban Manus Beats, ah yeah!

0: Dagma Tune Radio.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Autórádió.
1: Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
3: Sziasztok, ez a Faro Lines műsor a Lamacsun Rádión. Köszi, hogy hallgattok. Boldog februárt mindenkinek. Ebben az adásban olyan lemezeket fogtok hallani, amik az elmúlt hónapokban kerültek hozzám. Jó hallgatást!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tech felhő ajánló.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

Lamacsun Rádió. Ez a Step by Step műsor. A házigazda Attila S. Minden második szerdán este 8 és 10 között élőben a Pók büféből, egyenesen a Nagyfuvaros utcából.

és a szokásos ambient, elektronika, funk, diszkó és house a végén. Úgyhogy a következő két órában maradjatok velem. Step by step, Lamacsun.

Jo, Lamačun Radio. És ez a Step by Step műsor. A házigazda Attila S. Most múlt 9 óra, tehát a műsor felénél járunk már. Üdvözlet Katának, Emmának és mindenkinek itt a Pókbüfében.

Jó, jó. És ez a mai utolsó zene. A tracklista majd fenn lesz a Lamacsón oldalon. Step by step műsor. Illetve az Archie.

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
3: Hol volt? Hol nem volt? Volt a világon egy király. Annak volt egy felesége. Meg három szép szálfia.
4: Felséges királyapám! Úgy gondoltuk, szóval...
5: Add ki a részünket!
6: Királyapánk, királyanyánk, szeretnénk megházasodni.

Ora szágoma tiétek is, palotáim tárva várnak. Csak aminek zárja csukva, annak titkát ne feszegessétek.

0: Hely volt a nagy igazság, hetet hét országra szóló a hatalmat csapta. Boldogan éltek, szerelemben, békességes.
1: Mert az új dolgsúlyt, mert egy kéket nem hagyta, hogy a kíváncsi sárnyát.

There will be no Armageddon.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ez itt a Zeitgeist műsor.
4: Ja, hogy most már műsort csinálunk?
3: Ja.
5: Music is a beautiful thing. It's a beautiful thing, baby.

0: Lamacsun Rádió.
1: Hallod, Bettina, légy, segíts már!
0: Mégis miben?
1: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
0: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakukat.lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
1: Köszi!

0: Ez az a meccsú hangja. Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter?
2: Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: De Dalmatina. De Dalmatina ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus Kroatien. FCI Gruppe 6, Sektion 3, Standard Nummer 153.
1: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.